sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: fuego. Ez a démonnak ezer egy rúzsfoltja.
1: Olyan furcsán nézel rám, összecsúszott. Kék szem párlosan akad, a szádból szivárgó szó, de maradj. Most én

kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal.

0: A tévémoci nem hoz lázba,
1: míg este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmeren.

0: de mindig én voltam a szabadabb.
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: there.
1: Who, me?
0: Yeah, play the Sandstorm track.
1: What do you mean?

Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session a Forrás Rádió

ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Azért átnéztem magamnak tegnap, hogy mik történtek az én szülinapomon, szóval néhány dolgot hadd mondjak el a tegnapról, nem kell sokat, csak néhányat. Megnéztem, kikkel születtem egy napon. Szerinted kire hasonlítok jobban? Erdei Zsolt, Clint Eastwood vagy Orbán Viktor?
2: Clint Eastwood, mert ő is magas.
1: Jó, azt hozom. Jó, oké, rendben.
2: De ha gondolod, az Erdei Zsoltival összehozhatunk egy boxmeccset.
1: Nem merek. Nagyon jó fej, de verekedési szintig nem mennék, főleg az amerikai focis kéthetes rehabilitáció után. Én már ezeket a rovatokat lehet, hogy ebben az életkorban már passzolom.
2: Igen, az a baj egyébként, hogy át itt még egy sakkozóval összeereszteni is veszélyes.
1: Igen, ez net. Két olyan esemény történt, ami így említésre méltó szerintem. Az egyik az egy ilyen családi belső mém nálunk, mert őszintén ki voltunk akadva azon, hogy Egerben mit csinált a Beatles, hogy ott kellett megnyitni a Beatles múzeumot. De nem tudom, Eger egyik látványosság a Beatles múzeum. A szülinapomon nyitották.
2: Óha, egyébként képzeld el,
1: 11 éve,
2: hogy van kettő személyes kötődésem is az egri Beatles múzeumhoz. Az egyik, hogy...
1: Na, erre kíváncsi leszek, hányszor járt Egerben a Beatles? Vagy mi köze Egernek a Beatleshez? Mond.
2: Én nem is értem, hogy nem hallottál Paul McCartney egri felmenőiről. Igen, szóval, hogy ott csak Palinak hívtek. Szóval az egri Beatles Múzeum vezetője egy Beatles Tribute Bandet is vezet. Én voltam egyszer koncertjükön, meg interjúztam is a sráccal, pedig ezért voltam a koncertjüket. A másik, hogy jártam Egerben, nem a Beatles Múzeumban, de a Beatles Múzeumban pont szemben van egy szabaduló szoba. Na, ott voltam.
1: Egerben minden erről szól, de tényleg nem tudsz úgy 5 percet eltölteni a városban, hogy ne lásd a Beatles Múzeumot. Táblák, beszélőkocsik, vagy ha valakit kérdezek, ja, tudom, ott senki nem járt, de mellette mindenki volt, vagy egy szabadulószobában, vagy egy étteremben, vagy egy utcán. Na és az utolsó, képzeld el, május 31-én bocsájtották először vízre a Titanicot.
2: Jó dolgok fűződnek az ehhez a naphoz. Először és utoljára.
1: Ja, meg a Nemzetközi Gyereknap. Már hogy olyan értelemben, hogy az bizonyos helyeken a mai nap, meg mindig a május hónap utolsó vasárnapja, de én pont gyereknapon születtem.
2: Igen. Na, hát te voltál abban az évben a gyereknapi ajándék. Na nézzük akkor a mai ünnepelteket, például a tündék, ők ugye névnaposok, Graciánák, Graciellák, Kurtok, Tordák, Tündérek, Szemirámiszok.
1: Pamfil.
2: Na, azt ne észre sem vettem.
1: Fiú vagy lány?
2: Nem, szerintem a pamkutyának a féltestvére.
1: És szép vagy csúnya? Egy pamfil.
2: Hát hangzásra csúnya, ezért vélhetően szép. Már csak azt kéne tudni, hogy fiú vagy lány. Nekem fiúnak tűnik.
1: Igen.
2: De ha lány és pamfil, akkor elnézést.
1: Megnézem Pandora mellett.
2: Minden női pamfiltől elnézést kérünk.
1: Szerintem megsértetted őket. Meg ez a pompom jut eszembe, tudod, ami a fán ülésű változik. Eduard Pamfil, férfi név.
2: Azért mondom,
1: ritka hogy... görög eredeti név, a Pamfilos névből származik. Híres pamfilok, várja. Van egy erdélyi gyógyszerész, egy neves román pszichiáter.
2: Illetve nemzetközi tejnap van.
1: Na, gratulálunk minden. Tejének és anyának, nem ilyen, szóval nem lehet jól mondani.
2: Kíváncsi voltam ebből a mondatból, mennyire fogsz szarul kijönni? Hát jelzem, nagyon.
1: Most hadd ünnepeljem már meg a teleket és az...
2: És az édesanyákat, ugye? Egy szülők világnapja van, csak ezért mondta az Ádi. Tényleg, próbálnak menteni, de valljuk be, hogy ezt szerintem ezt nem lehet. Ez kész. Na, mi itt közben adásban kitárgyaltuk, hogy milyen csipendélek lennénk Ádival.
1: Igen, mert elgondolkoztam azon, hogy ugye itt beszélgettünk a buliról, amin köszönjük, hogy ti is ott voltatok, meg amit szerveztünk, és ott voltak ugye a csipendél fiúk, és hát kérdezgettem Kittit, hogy ott volt a bulin, vagy nem.
3: Ott voltam, de nem láttam.
1: De nem láttam.
3: A pincében valaki levitt
1: őket. Valamiért Rolandnak a mobilján voltak képek a fiúkról, ezt meg is mutogatta, és azon gondolkoztam, hogy le kellene őket ütni ott kint a bár előtt, és bemenni helyettük, mint ahogyan Leslie Nielsen Enrico Palazzóként megjelenik a csarnokban, és lenyomni ezt a dance-t.
2: Igen, én meg mondtam neked, hogy körülbelül hasonló lenne, mint amikor Danny DeVito volt a csipendél táncos, ugye a Jó barátokban, aki látta, szerintem nem felejti, kultikus epizód. Tehát nagyjából egy hasonló vizuális élményt tudnék hozni, de igazából lehetne egyfajta küldetés, nem? Hogy számoljunk le az erőítéletekkel, hogy minden vetkőzős fiú izmos, meg jóképű, meg hasonlók. Tehát akkor
1: hát természetes szépséget lássanak a hölgyek.
3: Nem? Igazi férfit, nem? Nem az ilyen megcsinált mű.
2: És ebből az igazi a hangsúlyos, nem a férfi. Sajnos.
1: És egyébként szerintem a férfiak is örülnének odahaza, hogy a nők örömmel térnek vissza a buliból, hogy haj, de jó, nem a legrosszabbat húztuk.
2: Na jó, de figyelj, az Elbándi is sikeres volt a rémrendes családban, ugye? Ő is volt vetkőzős fiú, tehát hogy neki ott is volt egy-két ilyen epizód, és imádták a nők.
3: Úgyhogy igen.
2: Most akkor miért nem működhetne nálunk is?
1: Most azon gondolkozom, hogy ha ez ilyen Hot Men's Chip and Dale show, akkor hogy legyen ilyen langyos fiú. Nem, az nem jó. Az nem jó.
2: Langyos fiú Chip and Dale show?
1: Not very cold.
3: Hát amúgy
1: not
3: meg...
1: very cold boys.
2: Not very cold.
3: Meg amúgy szerintem mióta létezik ugye a Magic Mike című film, azóta tehát azt überelni úgyse tudja senki. Tehát, hogy
1: mi az jó? Én nem láttam a Varázs Mikit. Az jó?
3: Hát...
1: Igen, Varázs Miki.
2: De mi lehetne a mi művész nevünk? Tehát, hogyha mi összeállnánk egy ilyen Chip and Dale duóvá, akkor mi lehetne? Mi lehetne az a név, ahogy minket meg lehetne próbálni eladni?
1: Hát, mint a fast food. Tehát, hogy ilyen fast boys.
2: A fast boy, az más.
3: Real boys.
2: Real?
1: Forrásfiúk.
2: Nem, valami angolos, tehát egy valami olyan menő művésznév kell szerintem. A Real Boys az már lehet, hogy egy kicsit hajaz. The Real Boys. Nekem adja.
3: Szerintem kitaláltuk az új ágat.
1: Lehetnél a proli-roli, és akkor te úgy jönnél be, mint egy ilyen proli.
2: Én ezt meséltem ezt a sztorit, egyszer a Kemon sütötte el nekem az Iron Mafiás Kemon. Már mondjuk úgy, hogy elég vidám állapotban volt. Koncert után így odaállt elébb a backstage, olyan Roli, de légy Proli. És kb. 20 perc alatt röhögött a saját poénjára.
1: Ezt tényleg lenyomadnád úgy, hogy bejössz ilyen izébe, ilyen izzadt munkásinkben, meg egy sörrel. És akkor Proli Roli megérkezett.
2: Ma tényleg ilyen felhős, borús, bármikor jöhet kisebb, nagyobb csapadék. Minden esetre reméljük, hogy délután azért lesz egy picivel kedvezőbb időjárás. Ugye férfi kéziseket fogadjuk majd Tatabányán az Árpád téren.
1: Ha esik, ha fúj,
2: mi is ott leszünk, úgyhogy szerintem megérdemlik. Most oké, hogy tegnap nem jött össze az Európa Kupa győzelem, de ezzel együtt ez egy parádés szezon.
1: De és amúgy tényleg ők egy ilyen 8 órás utazás után, vagy nem tudom hány óra, de ilyen törött nyakkal, kifordulva magukból, melegítő naciba leszállnak a buszról, és ott ünnepeljük őket?
2: Ez pontosan így fog zajlani. Igen.
1: Kb. Ennyit utaztak, nem? Tehát így minden estül.
2: Hát figyelj, utaznak 4-5 órát busszal Skopjéig. Aztán a Skopje-Budapest távot sose tettem még meg repülővel, de gyanítom, hogy az nem sok, tehát hogy tudom én, ez egy 2 óra körülbelül. És
1: még ide.
2: És akkor utána még...
1: Kijutni Budapestről, várjál.
2: Igen, és még akkor lebuszoznak. Lehet, hogy az lesz a legnehezebb, azt mondod?
1: Az lesz a netz.
2: Jó van.
1: Ide fognak kérni?
2: Hát bízunk benne, igen.
1: Jó, csak annyi, hogy azért, hogy mennyit változtak meg, hogyan, remélem, hogy ez a balkáni dolog, ez nem ragadt át rájuk, tehát nem lesz szájra puszi megölelés, amikor fogadjuk őket. Én nagyon remélem.
2: Ha igen, levideózunk. Ott mindenki szájra puszítod, mindenkinek, azt mondod?
1: Terjesszük ezt, és akkor vicces lesz, ha kimennek a magyarok.
2: Hogy így fogadják a játékosokat?
1: Igen. Nem, azt tudom, ami nagyon furcsa volt nekem mindig, az a nagyon közel állunk egymáshoz. Tényleg, tehát hogy úgy beszélünk, hogy szinte az arcunk, esetünkben ez elképzelhetetlen, de hogy ilyen 5-10 centire legyen egymástól.
2: Jó, de alapvetően például ezt nem csak ők, hanem mit tudom, a kínai turisták is így csinálják. Tehát ők is úgy járnak sorba, hogy így hát nem, hogy az aurádba érnek bele, hanem már egy-egy testüregedbe.
1: Igen, de itt tényleg nincsen ilyen. Ami a másik, az tényleg baráti körben ez a tacsi-tacsi, tehát ez a fogdossuk egymást, meg ilyesmi, és nem ritka az, hogy jó barátok, és nem többet belegondolni kézen fogva sétálnak az utcán.
2: Jó, hát én nem tudom.
1: Mi is úgy megyünk, mert délután.
2: Ha szeretnéd.
1: Az furcsa lenne.
2: Figyelj, közben nyomok itt. Az is, hogy meleg van. Már
1: klima
2: most
1: van.
2: Igen. Tehát, hogy
1: boldog júniust amúgy.
2: Klimaxolok. Figyelj, hoztál bármi jacket, pulcsit, akármit?
1: Mm-mm.
2: Nem, én sem. Jó van, akkor jók leszünk. Na, lehet, hogy együtt fogunk délután megázni.
1: Egy pokróc alatt állunk majd ott a téren.
2: Milyen romantikus lesz.
1: És várjuk a tigris fiúkat.
2: A kéziseket. És majd velük is úgy szeretnél interjúzni, hogy így összebújsz velük egy pokróc alatt.
1: Egyébként a pokróc meglepően jó akusztikailag. Tehát, hogyha bebújunk alá, akkor lehet, hogy szebb lesz a hang.
2: Kicsit furcsa, hogy gyere, már jöttem egy interjúra. Gyere, bújj be a takaróval alá.
1: A pokrócom alá. Amúgy autóban is tök jókat lehet csinálni. Akusztikailag viszonylag klassz.
2: Ezt a mondatot ki fogjuk vágni. Jó utólag.
1: Nem csináld. Nem, interjút.
2: Autóban is jókat lehet csinálni, igen.
1: Úgy értem.
2: Én is hallottam már ilyen sztorikat.
1: Interjút, de hogy látod magad előtt, hogy hogy lemegyünk egy ilyen, mint a cukros bácsik, így lemegyünk egy autóval, meg egy pokróccal, és így mikrofonnal csalogatjuk be a kék tigriseket.
2: Gyertek.
1: Ez egy olyan hír volt a múlt hétről, amit mindenképpen át akartam veletek beszélni. Tavaly már híresztelték, hogy lesz ilyen, és megtartották méghozzá Las Vegasban. A lényege az eseménynek az volt, hogy itt bármit lehetett fogyasztani, ami orvosilag engedélyezett, egyébként felügyelték is a dolgot, és hát aki új világrekordot, világcsúcsot állított be bármilyen sportágban, az $1 millió kapott, a nyertesek meg amúgy 250 ezret. No, mit szóltok?
2: Hát szerintem normális sportoló, aki szeretne utána még bármilyen sporttéren karriert magának, nem vesz részt egy ilyenen.
1: Tegyük azt, mert itt vannak olyanok, akik úgy indultak, hogy komoly sportolóként indultak, de igazából pénzt akartak gyűjteni maguknak arra, hogy finanszírozzák a szabályos sportokat a későbbiekben. Ha megnyersz egy számot, akkor $250 000 kapsz, hogyha világrekordot döntesz, akkor $1 millió kapsz, és voltak azt hiszem négyen, itt néztem az indulókat, akik egyáltalán nem dopingoltak, és úgy indultak el a dopingos olimpián.
2: Ráadásul több versenyszámban nyertek olyan sportolók, akik állításuk szerint egyáltalán nem használtak dopingszereket. Azért az milyen, hogy
1: csak hát senki nem vizsgálta.
2: Oda mész, nem az, de hogy oda mész a doping olimpiára, te, aki tele küldted magad mindennel, érted, és akkor azt gondolod, hogy na most tiéd a világ, és oda jönnek olyanok, akik tényleg csak és kizárólag a valós teljesítményükre alapozva, még így is megvernek.
3: Igen.
2: Na, utána akkor tényleg érezd magad már egy hulladék szarnak, már bocsánat.
1: De és ugye azt gondoltam, amikor ezt megláttam, mert hogy nyilván azért itt ennek az egésznek, ennek elég komoly marketing értéke lett, akkora őrültség, hogy erre biztos mindenki kíváncsi, egy kicsit ilyen fluós futam, tehát hogy bárki bármit megtehet, Jackass style, hogy itt majd dőlnek akár rekordok, vagy lesz valami. És minden várakozásomat alulmúlta a dolog. Képzeljétek el, hogy ugyan többen búztak, vagy teljesítettek egyéni csúcsot, de mindösszesen a legutolsó számban az 50 méteres férfi gyorsúszásban dőlt meg a hivatalos világrekord. Itt annyi történt, hogy 20,81 század lett az új, és 20,88 század a hivatalos rekord. Tehát ennyivel. Itt lett az, hogy megkapta a győzelemért $250 000, meg még egy 1 milliós bónusz. Tehát egy valakit tudtak megdönteni.
2: Igen, na de úgy, hogy ő cápa dresszben úszott egyrészt, tehát az a dressz az önmagában sokat segít, plusz még doppingolva, és akkor...
1: Ugye... volt rajta ilyen propeller is állt.
2: Egy rakétát is megnyitott.
3: Igen.
2: És akkor az ausztrál világcsúcstartó, ő egy mémet rakott ki ennek hatására, és az volt ráírva, hogy komolyan, csak ennyit tudsz.
3: Yeah.
2: Igen, tehát azért most gondolj bele, hogy amikor valaki tényleg bemindenezve, mindenféle eszközzel felszerelve, is csak 7 század másodpercet tud rád verni.
1: És ez egy volt összesen, aztán rájöttem, hogy valószínűleg mi lehet az oka.
3: No.
1: Szerintem az, hogy ugye, amit a Roland mond, tehát nyilván egy komoly sportoló ezen nem fog elindulni, mert nem akarja bepiszkosítani magát. Azt esetleg el tudom képzelni, hogy valakiről kiderült, hogy dopingolzott, vagy dopingolt, és akkor utána elindul ezen is. Meg kell neki a pénz. De hogy egy komoly sportoló nem indul el. Magyarul viszonylag jó sportolók, de átlag emberek indulnak el ezen a dopingolimpián. Na most azért a sportteljesítmény kéne hozzá. Tehát az, amit a doping fokoz, vagy amihez hozzáad valamennyit. Ha meg amúgy benyomod magadba, ezt lehet, hogy te jól érzed magad, de nem lesz meg az a teljesítmény. Tehát nincsen turbószer.
2: Igen, tehát hogyha átlagos sportolók, még akkor is, hogyha teleküldik magukat doppinggal, elindulnak egy ilyenen, ahogy azt egyébként a mellékelt ábra mutatja, nem fogják tudni ellensúlyozni azt a különbséget, amitől valaki világklasszis. Jó, tegyük azt is hozzá, hogy itt nem volt 6000 sportág, hanem alapvetően mi volt? Atlétika, úszás, súlyemelés. Tehát ebben próbálkoztak, 42 sportoló indult, vagy inkább portoló, 24 országból.
1: Erre mióta készülsz, ez jó?
2: Ez spontán. Aki elindult, annak már lehet, hogy úgy volt, hogy minden mindegy, mert ő úgyse fog egyébként valódi sportteljesítményt lerakni az asztalra, hát akkor megpróbál legalább egy kis pénzt szerezni.
1: De most érted, volt egy dopingbotrányod. Tegyük azt, fogyasztottál valami olyan dopingszert, ami mondjuk azt annyira nem vészes, tehát nem valami...
2: Annyira nem vészes, egy kicsi doping, nem doping.
1: Szopogattál egy kis, mit tudom én, proteinnyalókát, aztán kimutatta a szonda. Rápisültél a nem tudom kire, és akkor az jelezte, hogy benned van valami, aminek nem kéne lennie.
2: Rápisültél valakire?
1: Nem tudom, hogy megy ez az olimpián, de azt mondták, az olimpiai falu durva.
2: Nagyon,
3: Hát...
2: Azok az esti bulik, amire te gondolsz.
1: Igen?
3: Igen.
1: Oké, és kimutatja. És te már ott bebuktál, te már dopingos vagy. Akkor azért még egy millió azért jó lenne, meg 250 ezer még rá, nem?
2: Igen, tehát ha már veszed fejszennyel az egész sportolói karrieret.
1: Vagy csak elmegy a Phelps, és viccből elindul mindenem.
3: Hát
1: és
3: meg itthon is volt az egy kis sportoló, ugye, aki ezzel sajnos a karrierjét elbukta utána, úgyhogy... Hát is lehet, hogy érdemes lett.
1: Na ez azt, hogy érted, most ott elindulsz, azért csak leúszod őket, meg nem tudom én mi, és akkor bezsebeled a zsét. Egyébként kudarc volt, tehát hogy nem úgy vált be a dolog, mint ahogyan számítottak rá. Ugyanakkor természetesen jövőre is megrendezik. Egészen új szerekkel lehet majd próbálkozni. Amúgy orvosok által felügyelték a dolgot, jó, nyilván ennek ellenére azért ezzel elég erősen rongálod a szervezetedet, de hogy egyébként ez tök izgi, hogyha sportban minden megengedett és ilyen flúgos futam van, akkor mondjuk egy ilyen dopingvilágot is el lehetne képzelni? Tehát, hogy más teljesítmény alapú dolgokban is lehetne? Tehát mondjuk a Megasztárban lehetne plébekelni? Vagy valamilyen extrát be lehetne még hozni az életünkbe, ami tudjuk, hogy csalás, ki van mondva, de szabad.
2: Aha, elindulok, de igazából a karamellének el helyettem?
1: Mondjuk.
2: Vagy mi? Hamar ne bukok a második hajlításnál.
3: Hát mondjuk állítólag ezek amúgy...
1: Egy másodpercen belül ott leszel.
3: Ezek amúgy állítólag is előre le vannak zsírozva, úgyhogy végül is annyira nem tudom én
1: az olyan futtam, ahol ihatnak a pilóták. Nyilván zárt pályán, zárt terepen, de szabad.
2: Az vicces, az egy vicces autóverseny lenne.
1: Rájkönnen tuti nyerne, akármi van.
2: Ja, hát mert ő így él.
1: Igen. Igen. De hogy egy csomó ilyet el tudok képzelni az életben, ahol megengedett a csalás. Hogy például úgy teljesíteni egy vizsgát, hogy nem puskázni kell, vagy nem titokban kell megoldani fű alatt, hanem szabad csalni.
2: Nem, igazából én akkor már tennék bele egy csavart, hogy ki az, aki a legügyesebben és a legkreatívabban tud puskázni.
1: Ez is jó, látod? Vagy mondjuk egy házasság, ahol megengedett, hogy...
2: Van ilyen!
3: Nyitott
2: házasságnak nevezik ezt az intézményt egyébként, Ádi. Ha vannak ilyen rejtett vágyaid, a Petrával beszél róla.
1: De hogy egy csomó ilyen pályát, hogy életutat el tudok képzelni, ahol azért úgy feltételezett, hogy van valami svindli, mit tudom én, olyan négy
2: politikus?
1: Nem mertem.
3: De dobjuk be.
1: Mi ez, amit az éttermeknek adnak, amikor olyan nagyon menő, Michelin csillagos étterem, ahol löncshúsból csinálják az ételt.
3: Júj.
2: De hát azért ilyen nincs. Na. Azon nagyon meglepődnék. Figyelj, hát azért ott nagyon komoly kritériumok vannak. Ők nem mernék ezt kockáztatni. Szeret
1: Gordon Ramsay soha nem porolt le valamit, amit nem. Fölvett a földről?
2: Nem, mi szoktam nektek mondani, hogy kozár Michelin csillagos, tehát, hogy esetleg azt tudnám elképzelni, hogy ilyen kisebb vidéki éttermekben ott működik.
3: De azokat sem bántsuk.
1: Hát, hogy mit tudom én, érted, diploma nélküli orvosok.
2: De ilyen biztos, hogy van.
1: És?
2: Egy-két helyen a világban.
1: Azt egy fogorvos egész sokáig boldogult, le se bukott, csak valamikor elkérték tőle, és nem volt papírja, de egész ügyes volt.
2: Az a baj, ilyenkor én attól félnék, ahogy a Leslie Nielsen volt a szikiszökevényben, tudod? Tehát 200 ezer adag adrenalin peki. Tehát, hogy hasonló ilyen szakmai meglátások lennének.
3: De egyébként a színészeknél is milyen soknál van nagyon jó színésznél, akik nem végezték el aztán a színművészetit.
2: Az egy kicsit kevésbé kockázatos, mint papír nélkül műteni, vagy diploma nélkül.
3: Igen.
1: Egyébként, és ezekre rámondanád, hogy csaló. Tehát neked nincsen olyanod. Te csaltál.
2: Na jó, mert
1: biztos, hogy nem.
3: Hát mert az orvosabb,
2: jó, a színészkedés, az lehet, tehát ahhoz lehet, hogy van ösztönös tehetséged.
3: Igen.
2: Egy vakbélműtéthez már kevésbé.
3: Miért? Ott is lehet
2: ösztönösen érzem, hogy kell megoperálni.
3: Csak mondjuk tájékozottságod nincs, mondjuk a betegbiztonságról, meg ilyesmi.
1: Nincs olyan álmotok, amit úgy megnyernétek, de tudjátok, hogy nem lehet, és akkor a csaló versenyen megnyernétek. Tehát mit tudom én, egy sakversenyen mondod, hogy nézd egy sas, és akkor megfordítod a táblát közben, vagy ilyenek.
2: De nyilván, hát
1: miben akarnál nyerni?
2: Hát ugye én is egyébként pont a Kapu Tibi mondta el itt a múlt heti előadásán, hogy ő nagyon szeretett volna válogatott focista lenni, csak tök béna volt. De egyébként én is szívesen lennék válogatott focista.
3: Azért szerintem jobban járt azzal, hogy Ismajós lett.
2: Nekem amúgy saját bevallása szerint a magyar futball is.
1: Világálmom egyébként egy Oscar-díj, és biztos, hogy könnyebb kicserélni ott a borítékokat valahogy titokban, mint egy filmet megcsinálni.
2: És hogy meglepődnék neki?
1: De most látva a felhozatalt Kossuth Díjra, arra van egy ilyen Kossuth Díj.
3: Igen.
2: Nem, gyerek, én a magyar válogatottal lennék világbajnok, a magyar labdarúgó válogatottal. Az is elég lenne, hogy a 92. percben időhúzó cserének beküldenek előre a jobb szélre, tudod, labdát csak kell, hogy kapjak.
1: De nagyot kéne csalni.
2: De egyszer kapjak labdát. De ne valami ízékkereszt ívelés legyen, mert akkor figyelj, nem biztos, hogy tudom lenni. Vannak. Hanem egy ilyen rövid passz, és akkor csinálnék egy pontos passzt, és megtapsoltatnám magam a közönséggel.
3: Hát, és lehet, hogy jobban is menne, mint egy-két játék.
1: Beengednek két percre, szerintem vihetsz magaddal a saját labdát. Csak nem tudom, mennyi idő alatt elérsz a kapuig.
2: Na jó van, kreatív meglátások.
3: Kicsi
2: és szócó, az nem még én ott a jobb szélem. És hát itt ugye az előző óra végén beszélgettünk arról, hogy doping olimpia, meg hogy vajon mennyire megy valami úgy, hogy megvan hozzá az embernek a tudása, végzettsége, és egy zseniális cikket osztott meg velünk Ladislav, hát köszönjük szépen.
1: Érzi, nagyon érzi a témát.
2: Nagyon, nagyon Tájföldön letartóztattak egy 36 éves férfit, aki képesítés nélkül végzett pénisz nagyobbító műtéteket. Az még hagyján gyerekek, de hogy több mint 2 évtizeden keresztül.
1: Hogy bukik le? Akkor jó benne?
2: Hát úgy tűnik, Kitty Korn Songsri.
1: Kitty Korn, Kitty
2: Korn. Örülünk, hogy egy távoli tájföldi rokonodnak azért megvan a maga kreativitása. Saját bevallása szerint 14 évesen autodidakta módon kezdte el tanulni az implantátum beültetést.
1: De hogy? Felmegy YouTube-ra és akkor megnézi? Tehát csak nincsenek ilyenek fönn.
2: Keres már rá, pénisz implantátum tutoriál.
1: Melyiken? A céges gépen lehet?
2: A céges gépen lehet, jó, megadom akkor, az engedélyt, jó?
1: Akkor mindjárt.
2: De hogy ki az, aki, tehát hogy 14 évesen, oké, értem, hogy az embert akkor nagyon sok minden érdekli, mert hát a kamaszkor, mit tudom én, de hogy ki az, aki így belefut a pénisz implantátum beültetésre? Be.
1: Hát mint szerintem téma. Egyébként lehet, hogy valami teljesen más implantátumot tanult, csak aztán alkalmazta, nem? Hát most miben lehet nagyon más, mint egy művel?
2: Igen, egyébként középiskola után már ő nem folytatta a tanulmányait, a tájföldi úriember úgy gondolta, hogy akkor ő ráfekszik erre a témára, és a rendőrség csak azután figyelt fel a praxisára, hogy az egyik ügyfél azt állította, hogy a szilikon injekciók után súlyos fertőzést szenvedett. Na ez így férfiként már felolvasni fájt ezt a mondatot, és egy beépített tiszt segítségével csaptak le rá.
1: Behalsz itt egy videó.
2: Mondom én, mindent meg lehet tanulni a YouTube-ról.
1: Két merev, mégis hajlítható szilikonrút kerül oda, a barlangos testbe.
2: Azért nem úgy keltetek, ugye, drága hallgatók, ti se, hogy ezt majd meg fogjátok tudni.
1: Hát ezt én is megoldom. Jövő héten egy valaki hallgató, aki vállalja.
2: Dr. Rédlő professzor.
1: Hát de várjál, most ez a csávó 200 ezeret kért, nem is olyan sokat egyébként egy beavatkozásért. 2 évtizedig nyomta. Nem bukott le, tehát gondolom a páciensek elégedettek voltak vele. Akkor nyilván nem banán turmixsal töltötte fel a... Na mindegy.
2: De hogy 200 ezer azért egy ilyen műtétért, nem tudom mennyi, leszögezném gyorsan, nem tudom mennyibe kerül, de hogy gyanítom, hogy biztos, hogy nem ennyi.
1: 55 és 220 ezer forint között itt vállalt, azt látom, mert lehet, hogy a mérettől függ. Nem?
2: De várjál, mert a nagyobb kicsiből kihozni, vagy a nagyon kicsiből kihozni valami vállalhatót.
1: Az drágább.
2: Ugye, az a drágább, igen.
1: Az a drágább. Vagy nem tudom, hogy ezt is lehet-e úgy, mint a nőknél, hogy így változtatgatni. Tehát, hogyha belejössz a dologba, meg nagyon bejön a dolog, akkor lehet-e nagyobbat kérni. De ez milyen már?
2: Esetleg kérhető a menüben.
1: És lebukott. És azt tetszik az egészben a legjobban.
2: Kapsz hozzá egy zsírdes szívásaiba.
1: Várjál, nekem annyira tetszik. Hát mert valahonnan ki kell venni, amit oda beraksz. Szóval, hogy képzeld el, hogy a rendőrség fogyasztóvédelmi osztálya megszervezte, hogy egy beépített rendőr menjen oda. Képzeld el, hogyha kicsit később jön be a stáb, mint a készletverésben a kamerákkal, meg az üzéken. Már csinálja már, ezt már hadd fejezze már be.
2: Most már legalább akkor lesz valami jó is az akció miatt nekem.
1: Nem hiszem el. És bement, mint egy páciens, a rendőrbendőr. Gondolom, megcsinálták a méretezést, filcerény berajzolgatták.
2: De akkor, hát igen, gyanítom, hogy akkor ott azért elő is kellett kapni, amit elő kellett.
1: Nyilván, mert hogy hitelesnek kellett lenni a rendőrnek. Tehát alapból úgy indul, hogy az őrsön kellett keresni egy kis...
2: De jó, de azt mondják, hogy ugye az ázsiai férfiaknak eleve kicsit kisebb. Tehát, hogy ott azért lehet, hogy van erre igény. Tehát valljuk be, hogy mondjuk Nigériában vélhetően kevesebben fordultak volna hozzá.
1: És van olyan, hogy a százados rászól az ezredesre, hogy még ne leplezzük le, mert még megcsináltatnám, és aztán.
2: Figyelj, tiéd annyira jó lett, hogy akkor még én is elmennék.
1: Egy pillanat, és utána buktatjuk be. Mi lett vele, azt mondtad? Nem figyeltem, meg kerestem közben. Egyébként durva találtam videókat.
2: Elvesztettük Ádit, jó, ő közben ezt próbálja tanulgatni a YouTube-ról. Nem látod, az nincs meg, hogy egyébként mi lett a büntetése.
1: Hát én egyébként úgy állnék hozzá, mint az afrikaiak, hogy így raknék rá súlyt, hogy egy kicsit nyúljon.
2: De hülye vagy.
0: Buenos morgen, minden hét.

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Vannak olyan tipikus mondatok, amiket szerintem mindannyian hallottunk gyerekként, például az étkezőasztalnál, és lehet, hogy ezeket tovább is adjuk ráadásul. Itt van velünk Andi is, háló, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Szia!
1: Közben videón is megyünk, YouTube-on, meg hol, Twitch-en?
3: Twitch, most oda mentünk, mert igen. A Facebookon képek vannak. Mi nagyon tudatosan csináljuk ezt.
1: Igen, na kérem szépen, van olyan, ami mondjuk Andi neked azonnal eszedbe jut, amit sokat hallottál?
2: Az étkezőasztalnál nem az jutott eszembe hirtelen, amikor elkezdted ezt a mondatot mondani.
3: Másra gondoltál? Egészen másra?
2: Igen, hogy ne legyél rossz, mert elvisz a pont.
1: Ja? És elvitt?
2: Nem.
1: Pedig igény lett volna rá. Mi? Később. Nem, hát ez a, én mondtam az Ádinak, hogy ez a, amit kiszedtél, azt meg kell lenni. Tehát, hogy nálunk az tipikus volt.
3: Hát meg vannak ezek a paramondatok. Majd mindjárt én is mondom az étkezőasztalos gázt, csak neked is elmondom, ami edepapától mindig jött a nagypapámtól, hogy csak egy falatot eszem szájízesítőnek. Jó, hangi. Gondolj bele a szó értelmébe. Szájízesítő. Most milyen ízű a szád? Most,
1: hát ez, amit viszom, ez a cukormentes ilyen limonádés tudsz.
3: Nekem még van egy kis csoki utóhatás, meg ilyen kávés, Andi.
2: Nekem is még a reggeli utóhatás van.
3: Meg a reggeli utóhatást nyomogjuk. Akkor volt igazán jó, amikor volt fogszabályzom, mert akkor még így az étkezések után két óráig tudtam falatozgatni, de...
1: Hát az tök jó, mert akkor amit ettél ebédre, abban maradt vacsira is.
3: Igen.
2: Nem kellett annyit enni.
3: Jaj,
2: nem
3: tegnap
2: kellett
3: annyit
2: pénzt költeni rád.
3: Tegnap figyeltem meg, tökre bírom, hogy a bajszos embereknek a bajsza mozog, miközben rágnak. Figyeljetek majd!
1: Ez nekem tegnap mondta!
3: Tiszta Wörfs Armageddon!
1: Tényleg, ezt figyeli. Nekem ezt így mondta tegnap, így real time-ba.
3: Na, igen, tehát ugye ez volt a tegnapi észrevételem. Akkor jön Mónitól a csukott szája legyél. Na.
2: Jaj, hát az igen, az igen.
3: Csukott szája? Hallottátok valaha a világ legnagyobb ortas hülyességét, hogy magyar ember evés közben nem beszél?
2: Nálunk ez nem. Mi mindig beszélgetünk.
3: Nálunk otthon nem, de suliban, menzán, igen, és a legnagyobb hülyesség a világon. Hát mikor beszélgetsz, ha nem evés közben? Meg amúgy milyen rossz hallani azokat a cuppogásokat, főleg, ha valaki banánt teszik, hát inkább dumáljunk.
1: Igen, várja, azt írja Móni, csukott szája legyél. Náluk ez volt az a mondat, amit sokszor hallott.
3: Igen, mintha ezt mondtam
2: volna. Mintha ezt mondta volna előbb.
3: Ja,
2: de amúgy de annyira jó, de valamikor az Ádi csinálja ezt, hogy amúgy tök máshol jár.
3: De hallod rólad,
1: tök egyszerre olvasni, megnézni, hallani.
3: Meg amúgy a memóriát hozta is, de hogy nézd meg, mit írt a Móni. Bejátszom előtt a best of, a reggel legjobb pillanatai. És akkor nem lesz fura, hogy még egyszer jön.
1: Jó van.
3: Móni, írd meg újra, mert nem látjuk jól.
1: Mert én azt közben olvastam. Ti meg itt beszélgettek, nem tudok egyszer.
3: Három szó, mennyi ideig olvastam.
2: Hát igen, férfi vagy, nem tudsz, mindenre koncentrálni.
3: Nálunk az abszolút durvaság szintén.

0: Nede papánál volt. Ő volt az, aki a kajára nagyon figyelt. Hát ő volt az, aki egyébként legendásan csinálta azt, hogy ilyen baracklekvárok meg lekvárok sorakoztak a Spice-ban, és rá volt írva, hogy mit tudom én, baracklekvár 1986, áthúzva, újra rottyantva, 1996.
1: És így volt ráírva, hogy újra rottyantva.
0: Ez ott nekem beégett. És nála volt az, hogy ilyen dózisok, adagok voltak, mert ő ugye megélte a világháborút, és utána hát többet ő nem akart éhezni, meg éhes lenni, és úgy osztotta be az ételeket, hogy mindig többet főzött, de abból mindig rakott el a mélyhűtőbe is, meg a hidegtáról a kajákat kiadagolta, és én mindig kaphattam plusz sajtot, hogyha szerettem volna, de akkor plusz retket is kellett tenni, plusz párizsit is, tehát hogy akkor mindenből kellett plusz, mert olyan nem volt, hogy csak kiválasztom a legjobbat vagy a kedvencemet, hanem akkor mindenből kellett egy kicsit.
1: Én már akkor mindenből ugyanannyi marad.
2: Na jó, de ez a kiegyensúlyozottság.
0: Na jó, de akarta fene még retket enni. Érted, sajtot akartál, és akkor kaptad még a retek tornyokat.
2: Hát mi, valamit valamiért.
1: Hát tömködni a szalvétába.
0: És gondolkozom, hogy ez mit rontott el bennem. Azt talán inkább többet rontott el, amikor az öcsémmel verseny jelentkeztünk a jobb kajákért. Tehát, hogy igazából mi hárman voltunk, te sok, csak a harmadik nem fért oda a hűtőhöz. Gyakorlatilag így alakult a család dinamikája. De hogy az okozhatott, meg tudod, mi okozott még? Én egy dolgot nem bírok elviselni. És ez nálunk a családban néha előfordul és jellemző. Hogyha mondjuk csak te eszel, és valaki más megjelenik, és megáll melletted, és néz.
2: De hogy mi, hogy de ez nálad a rendszeres volt, csak, hogy valaki jaj, megállt melletted, és nézted, hogy hogy eszik.
0: Vagy nem áll, hanem odaül, és ő nem eszik. Uh-huh. És csak néz. Az nekem olyan rossz, mert azt érzem, hogy figyelik, mi történik. Tehát figyelik, mit csinálok, meg a Ádám, ne vágjál már több sajtot, mert nem marad a többieknek. Tehát, hogy azért van egy-két ilyen fóbia, ami belém ivódott.
2: Mondjuk, nézd, nem tudom, én mindig halálos nyugalommal tudtam enni, bárki nézett közbe. Sőt, nálunk anno az volt gimibe, megpróbálták az osztálytársaim elvenni néha az étvágyamat, és akkor direkt ilyen undorító dolgokról kezdtek beszélni. Lehetetlen. Mondtam, hogy gyerekek, tudom, arról beszéltek, amiről akartok, ha én enni akarok, akkor én enni is fogok. Azt egy idő után rájöttek, hogy ez tényleg így van.
1: Egyébként ez nálam is így van, hogy úgy nem tudja elrontani semmi az étvágyamat, tehát hogy beszélgethetünk felőlem bármiről. Meg közben a tévében is, hogyha mondjuk mit tudom én, ilyen boncolás megy közben, ha így nézek valami olyan sorozatot, mármint nem olyan boncolás, érted, szóval.
2: Ez azért Andinak a filmezési szokásairól azért sokat elárul.
1: A bűnögyi sorozatokban sokszor előfordul. Na.
0: Egy jó vegán boncolás.
2: Egy jó boncolás mindenkinek.
0: Közben egyébként Monér egy jót, csukott szája legyél.
2: Tényleg erre nem is gondoltam, köszönni.
0: Ahogy van még, úgy látom, hogy másokat is sokkolt ez a dolog, hogy amit kiszedtél, azt meg is eszed. Ez amúgy rossz, nem? Meg hogy annyit szedjél, amit meg is eszel.
2: Így van.
0: Addig nem állsz fel az asztaltól, amíg meg nem etted.
1: Na, ez az addig nem állsz fel. Ez például okozhat benned egy olyat, hogyha felnőtt vagy, és mondjuk nem eszel meg minden ételt, akkor okozhat benned ez egy ilyen feszültség. Bennem szokott egyébként, hogy és sokszor hajlamos vagyok túl lenni magam, amiatt, hogy bennem van ez, hogy nem szeretnék otthagyni ételt a tányéron, és akkor inkább megeszem, és inkább utána meg rosszul vagyok. Mondjuk most már azért ezt jobban tudom kontrollálni.
0: Tényleg létezik az, hogy attól az egy falattól, attól laknál túl?
1: Nem gondolnám, szerintem már előtte túl.
2: Nem, szerintem sem. Engem az idegesít, gyerekek, amikor látom azt, hogy például hotelekben, hát ott tudod, mindenki azt írja, habzsidőzsi van, gyerekek, svéd.
1: Hát az all inclusive-nál, igen.
2: Nem, hát egyébként is reggelinél, vacsoránál, ja, tehát csak ilyen, félpanzió van benne, igen, vagy csak reggeli. Is, ja. És hogy gyerekek, hát annyit szednek az emberek, amit nem szégyelnek, aha, tudod, már pedig hát nem szégyellik, mert hát kifizettük érted a kujjar.
1: Igen.
2: És hogy ott fél kiló kaját a tányéron, tényleg. Tehát, hogy az mekkora bődületesen nagy pazarlás már.
0: Igen, és én már akkor is rosszul érzem magam, hogyha csak egy nagyon kis rántott, tehát vagy egy fél virslit nem bírok megenni, és ilyenkor csinálom azt, hogy az all inclusive-ban elvett tányérokat így egymásba nyomom, és középréselem a virslit, meg a tojásokat, legalább a pincér ne lássa, amikor viszi vissza, hogy mi maradt meg. És ilyenből amúgy vannak olyan éttermek, és ez tökre tetszik az ötlet, hogy amit meghagysz, azt ki kell fizetned. Tehát, hogy úgy működik az all inclusive, hogy all inclusive, kifizetted, megelted, amit kihozol, de ha marad a tányérodon, azt ki kell fizetned, ami megmaradt.
2: Uh-huh. Egyébként hát ez nem hülyeség.
1: Nem hülyeség, igen, mert akkor legalább kontrollálná ezt a típusú embert.
0: Inkább fulladj bele, magyar nem fizet.
1: Nem, de meg miért nem, vissza lehet menni. Tehát én akkor inkább azt csinálom. Nem, hanem, hogy én azt szoktam csinálni, hogy szedek mindenből egy kicsit, és ha utána még ennék, akkor maximum visszamegyek.
2: Így van, igen, tehát ez érdemes ilyenkor.
0: Apa írt, figyelj. Koldus korodban 2 szem krumplit is meg fogsz enni. ha nem tetszik az ebéd. Ezt is a nagypapám nyomta. Igen, koldus korodban.
2: Azért ez ilyen szisztikus
0: jövőképet fest eléd rögtön, hogy, hogy merre tarts.
2: Igen, bízik azért az unokám jövőjében. Na, várjál, ezért szedjük össze azt is, amit a dietetikus elmondott, mert hogy egy szakértő járt ennek itt utána. Ehetsz édességet, ha megeszed a zöldséget.
0: Ezzel mi a baj?
2: Ezzel nincs baj szerintem.
1: Bajnak nincs baj.
2: Azt mondja, várjál, mondom, egyébként azt is, amit mondott a dietetikus, hogy a desszert jutalomként való használata felértékeli az édességet, miközben a zöldséget kötelező rosszként tünteti fel. Hát a gyerek eleve hát így érzi, könyörgöm úgy általában.
1: De eleve büntetésnek érzik, igen, a zöldséget, de nem tudom miért. Hát amúgy mondjuk, furcsa. Még akkor is, hogyha nem evett előtte olyan.
0: Se a feleségem, se én nem szeretjük a tök főzeléket. Tehát, hogyha valamit megvesem.
1: Ezzel igen,
0: és képzeljétek el, jó, az a hajnal az oviból, kérdeztük, hogy mi volt az ebéd, és mondja, hogy tök főzelék, pipihúsival és többiek megették. Nem, senki nem kérde, nekem íz lett.
2: Na, hát ez tök jó.
0: Hogy nem tudom, én lehet, hogy kifogtam az egyetlen olyan gyereket, aki szereti ezeket a dolgokat. Ez tök jó.
2: Én is hallottam már ezt emberektől.
1: És főzhetsz neki.
2: Valaki szereti a tök főzeléket.
0: Van ez a nagyon sok apa, aki mindig csak ízes sült krumplit, meg pizzát tud adni a gyereknek. Nálunk nem így van.
2: De mint tudok bolonyait is. Igen. Bár érdekesen állt a Dávidnak a rakott krumpli a nagy kedvence.
0: Ez igen. Tényleg jó.
2: Egyél még egy kicsit anya kedvéért.
0: Jó, ez nagyon rossz.
1: Ja, hát.
2: Igen, mert hogy a gyerek azt tanulhatja meg, hogy mások érzelmei miatt kell lennie, nem a saját éhsége miatt. Aztán egyél még 5 falat pipihúsit és 3 falat krumplit.
0: Jézusom, ezt ki csinálja?
2: Én ezt szoktam.
0: Hogy vissza számlálás?
2: Amikor már nem akar a gyerek enni, és akkor legalább egy konkrét számmal rá tudod venni arra, hogy legalább annyit tegyen. Igen.
0: Egyébként az a gáz ebben, ami engem inkább behúzi a nevés kultúrában, az, hogy akkor marad egy kis köret, szedek hozzá még egy kis húst. De akkor marad egy kis hús, kéne hozzá még egy kis köret. És ez egy ilyen végeláthatatlan, tehát hogy ez így eltart, mert én meg nem szívesen adjam meg a kaját, szóval inkább nem számolom.
1: De mindig úgy kell beosztani akkor, hát, hogy persze. Annyi húsit szedjél, annyi körettel.
2: Várjál, a Móri nem tudom, tehát hogy azért most így nézem az üzeneteit, most azt hittem, hogy jön a vonat, siúhú, hol az alagút. Ugye korábban már olyan
0: tűnt,
2: hogy ha már bekaptad, nyerd le. Nézd, Móri! Szimpatikus mondatok!
1: Tényleg az volt, ha bekaptad,
2: nyerd le! Ha már bekaptad, nyerd le! Jön a vonat, siúhú, hol az alagút?
0: Ez ilyen első randis duma. Első randis duma egy Michelin csillagos étteremben, nem?
2: Ezek ilyen bárhol bevethető mondatok.
0: Tudod, a Michelin csillagos pincér kijön, és annyit hall az asztalán, hogy hú-hú!
2: Siuhu, dudál a vonat, na kérem. Aztán ez úgysem fog neked ízleni, ez értünk, miért mondasz egy gyereknek tényleg? Ez nektó baromság.
0: Ja, hogy hát, ha majd megcáfol?
1: Lehet,
0: hogy arra appellál, hogy nyilván, tehát hogyha a kislányom nagyon nem akar szerepelni mondjuk egy képen, akkor azt mondjuk, hogy ezen nem lehet. És akkor csak azért is rájön. Jó, most már nem, mert rájött a trükkre, de hogy lehet, hogy erre appellál, hogy majd akkor rácáfol.
1: Uh-huh. Ja, ezt akkor szokták mondani, amikor ugye, igen, amikor mondjuk valami olyat teszel, amit a gyerek nem mehet. És akkor mondod azt, hogy ez neked úgyse ízlene.
2: Lehet egy ilyen tényleg negatív, ilyen fordított pszichológia. Igen, csak próbáld ki csak egy falat az egész. Azt nem tudom, kivel lehet ejteni, elintesz egy egész tányérnyi kaját. Nem tudom, ez nekem ilyen nagyon-nagyon furi. Ügyes vagy, hogy mindent megettél. Ez szerintem egy klassz dolog, de azt mondja a dietetikus, hogy a gyerek azt érezheti, hogy a szülő számára a kiürített tányér fontosabb, mint az, hogy valóban jól lakott. Hát nem tudom, szerintem ezt egy kicsit túlgondolta a szakember.
0: Szerintem is nálunk nem ez volt, nálunk az volt, hogy te vagy az angyal. Azt nem értem, hogy az angyalok miért zabálnak gyorsan.
2: Tehát aki
0: leggyorsabban megette,
2: az angyal.
0: Te vagy az angyal.
2: Ez nálunk is. És a mai napig mondogatják ezt a gyerekek.
0: Angyal az ilyen, hogy hopp.
2: Igen. Éhes angyal. Igen, ez nálunk is van, ez a duma.
1: Hát, mert az angyal jó, az ördög meg rossz.
2: Igen, az angyal jó, és aki ugye szépen ügyesen megeszi, az angyal.
0: Képzeld el, Kata kollégánk a mai napon osztálykirándul. Te voltál valaha osztálykirándulni gyerekkel?
2: Voltam, igen.
0: Ez ilyen kötelező dolog?
2: Hát, figyelj, nem azt mondom, hogy kötelező, de bár nálunk még azon gondolkozom, hogy amikor szerintem a Niussal voltam, vagy a Dávid, jó kérdés, hol is volt valamelyik,
0: és hol is
2: voltam osztály kirándulni, és lehet, nem szerintem Dáviddal.
0: De jó emlék?
2: Figyelj, nem mentünk messzire, azt tudom. Nem emlékszem, melyik gyerekkel voltam, de azt tudom, hogy nem mentünk messzire. Valamelyik gyerekkel voltam, még az Omis osztály kirándulás.
0: Ez egy jó sztori.
2: Hát nagyon, igen, ebből már előttem ki túl jól. Nem, szóval az van, hogy ott még ugye Ovinál ott még sok szülő megy, ott még általában azért szinte minden gyerekkel megy egy szülő. Aztán ugye iskolában ez már edukálódik, ott mondjuk egy-két kísérő szülő akad. Én nem nagyon vagyok ebben a kísérő szülői szerepben egyébként. Általában a lelkes anyukáknak ezt meghagyom.
0: Igen, meg azt mondta Kata, hogy azért egy egyet illik bevállalni. És ő ugye még nem volt a gyerekekkel, és ezért most ezt ő vállalta. Menek Budapestre. Úgy nagyjából képben vagyok, mert az anyósom tanítónő, és szokta hozni a gyerekeket kirándulni, tehát úgy tudom, hogy mik az ilyen jó programok, amiket mindenki élvez. Például van egy ilyen Eleven Park nevű ilyen ugrálós cucc, ahol lehet ugrálni, állítólag Győrben is van egy tök jó, akkor állatkert nyilván alapprogram, színház, dzsungelkönyve, ilyesmik benne vannak a pakliban, Balassagyarmatról talán még egy mozizás is izgi, hogyha kaja, akkor a Meki, az még mindig ilyen sláger dolog, de hogy ők hova mentek, Katáik? Tudod? Tippeltesselek, vagy tudod?
2: De valami...
0: Minden gyerek kedvence.
2: De amit... nem valami állatos történet, nem?
0: Minden gyerek kedvence. Annyit mondok, kicsit előjáróban, hogy a tanárnő szeretett volna nagyon elmenni oda, és rábeszélte a gyerekeket.
2: Na, kíváncsi vagyok.
0: Madame Tussaud.
2: Jó, ebben minden gyerek oda vágyik.
0: Minden, a hanyadikosok a gyerekek, panoptikumba.
2: De az igen.
0: Hallod, és most mennek oda a tanítónénivel, akit ez nagyon érdekel, gondolom én. Lesz egy szabaduló szoba is gyerekeknek, az azért jó program.
2: Az jó, az jó. Szerintem imádják.
0: De panoptikum, de max akkor, hogyha vihetek be öngyújtót. Tehát, hogy az egyetlen dolog, ami feldobná.
2: Nem, figyelj, az is vicces
0: most
2: lehet.
0: Most tudják, kik vannak ott.
2: Hát azért szerintem jó néhány hírességet felismernek.
0: Néha felismerném mondjuk Donald Trumpot?
2: Szerintem igen.
0: Tényleg?
2: Beckhamet biztos.
0: Jó, Beckhamet, oké. Okay. Jó, nyilván. De akkor minden gyerek ott lesz
2: Trumpot Beckhamet. Trumpot is felismerni.
0: Trumpot is felismerni?
2: Igen.
0: Na mindegy, oda mennek ma, és Kata tegnap tanácsokat kért, mert hát ugye budapesti közlekedés hetőben nem járatos, és ott ültünk a grafikus Tomi, meg én, meg a Kata. És akkor jó, hogy néptelenül mesélem a sztorit, nem?
2: Teljesen igen. Alig lehet ráismerni bárkinek.
0: És akkor mondta, így aggódva, hogy hát írta a tanítónéni, hogy kell venniük 3 felnőttnek szóló budapesti metrójegyet. Hogy lehet-e olyat itt venni Tatabányán?
2: De hát alkalmazásban sima.
0: De mondom, alkalmazásban. Nem, ő készpénzért akarja. Mondom, Kata, tényleg készpénzért Tatabányán budapesti metrójegyet akar? Hozzak neked? Nem jó, ő nem akar bejönni. Na, akkor vedd meg ott Pesten, ahol nem, neki az most kell. Oké, ezen úgy túlendültünk. Vonatjegy. Ott a vonatnál vannak ilyen automaták. Igen, vannak. Azoknál meg lehet mondani, hogy én hova akarok menni? Ja nem, csak veszel random egy jegyet.
2: És oda mész, ahova mész,
0: amerre látsz. Mész, amerre. De annyira aranyos volt, szerintem ma kitanulja ezt a dolgot.
2: Igen, tanuljunk közlekedni. Jó, hát ez vicces. Fé, alkalmazásokban már mindent is lehet. Szóval
0: én annyira szeretem, sőt, képzeld el, mondok neked egy durvát, szerintem ezt Tomit is meglepte tegnap. Budapesten van olyan buszjegy, nekem most ez a kedvencem, ami fél órás. Tudtad? Alkalmazásban lehet megvenni, és 500 forint a sima jegy, a fél órás 600, és az olyan, hogy fél órán belül, amire felszállsz, az beleszámít.
2: Na ott gáz, ha késik.
0: Tehát, hogyha a 29 percnél te még felszállsz a harmadik buszodra, mehetsz azzal még 20 percet, az még oké.
2: A lényeg, hogy akkor kezd meg, fél órán belül kezd meg.
0: Tök jó cucc. Tehát, hogy tényleg ilyenek vannak már, ilyen modern a világ.
2: Hát, kegyetlen gyerekek, mik vannak?
0: Na, hogyha látjátok Katát valahol vonatom, hogy öleljétek meg szegénynek, ez ilyen izgalmas nem.
2: Nyugtassátok meg, hogy minden rendben
0: nincs baj,
2: lesz.
0: Jó, eljársz.
2: Igen, nem fogsz eltévedni.
0: És addig tegnap este meg átküldte, hogy a déliig vette, de hogy Kelenföldre megy, hogy az jó-e.
2: Hát az jó. Hogy az jó. Fölösleges volt a déliig venni, de nem baj. Ha esetleg Nyíregyháza környékén találkoztok vele, de akkor azért szóljatok, hogy ez már kicsit sok.
0: Nem mondtam neki, hogy ez az 50-es plusz, hogyha odaadja nekem, én azt még leutazgatom ma. Tehát, hogy a Kelenföld déli között el leszek, vagy szerezzem egy repalackot, és akkor visszaszerezte a plusz 50 forintot. Jaj, annyira aranyos volt, tényleg. Hát vannak azok az emberek, akik így nagyon a saját életkörnyezetükben így élnek, és abból nem nagyon lépnek ki. Vannak azok is, akik Pesten nem mernek vezetni, vannak azok is, akik új vonatosok.
2: Hát, igen.
0: Áldi, le vagy maradva? Mi vagyok lemaradva, Péter? Na, írjad már meg, aztán nézem, hogy nem, bármelyik buszra átszállhatsz egy órán belül. Oké, közben írja Péter, rengetegszer találkoztam úgy nyugdíjas hölgyekkel, hogy felszálltak főként távolsági buszra, végigmentek az egész vonalon, a végállomáson ott kellett könyörögni a buszsofőrnek, hogy próbálom összerakni közben, legyenek szívesek legalább ott leszállni, mert kitakarítaná a buszt. Persze én megvettem a jegyet, és végigálltam, mert nem volt ülőhelyem. Jó, hogy ez ilyen szociális program, hogy buszozzunk?
2: Jó, hát most miért ne? Hát figyelj, világot látnak közben. Jó, hát csak mit tudom én, egy Tatabány a Pécs távolság, oda-vissza, az már elviszi a napot.
0: Hát meg egyébként vannak egyforma nénik, tehát hogy lehet az, hogy ő leszállt, csak felszállt egy pont ugyanolyan.
2: De ilyen vagy.
0: Matrói Jóska. Nénik.
2: A következő percekben mindannyian ingyen leszünk így együtt Andi pszichológusai.
1: Jaj,
2: közben Andi borogat.
0: Keresem Andit.
1: Andi szétesik.
0: Ne, az van, hogy ezt az állványt már nem tudom kézzel. Ha valakinek nagyon erős marka van, akkor jöjjön már be. Majd a hallgatóink közül. Egy markos legényt szeretnék.
1: Markos legény, jó.
2: Inkább egy markos lány, nem?
1: Még ha én mondtam volna, de hát ugye hát, így.
2: Valaki erősen rá tud markolni, akkor markoljon rá. Ezt kérjátok.
0: Utána tényleg azt csináltok, André, amit akartok, csak itt a mikrofonállványt húzza már meg jobban. Én majd rögzítem. Építettem egy ilyen Jenga tornyot, szemüveg tokkal tartom a mikrofont.
2: Egyébként nagyon kopecnek tűnik valóban.
0: Mutatós, nem?
2: Jó kis
0: tárgyalány. Az a baj, hogy...
1: Csak itt... nem túl tartós, mint ahogy igen. Ez az elmúlt egy percben.
0: Nem, mert hogy beleütök, eldől nyilván. Tehát ez olyan, hogy a sűn makacsmadár csak akkor repül a megrugott. Tehát, hogyha ez, igen, ha hozzáérsz, akkor tényleg nem, vagy meg kéne jobban húzni, vagy venni kéne újat.
2: Hát ez a két opció, húzd meg jobban. Menjél
0: utána. Igen, főnök, értem. Na, itt vagyunk, témánk is van, Andi.
2: Ádina, kezdből ki a csőrét, a mikrofonálványt neked.
1: Nekem a legyek. Gyerekek.
0: Na, lehet választani.
1: Nem, ez ma reggel, tehát hogy van bent az irodában egy légy, ami feszt vagy a fejemre száll, vagy a szemembe akar szállni, nem tudom miért.
0: Akkor ezért kiabászod benne néha?
1: Igen, mert olyan idegesítő, amikor olvasol, és közben érted, attól félsz, hogy belerepül az átba közben.
0: Én azt hittem, csak telefonál az öcsével, de nem, akkor ez a lényeg. Belerepül a szádba. Volt már olyan, hogy a légy az...
1: Nekem jó. Volt már olyan, hogy igen. Véletlenül izé.
0: Bekaptad a legyet.
2: Hát előfordul néha, mi is hallottunk már ilyet.
0: Vallomások.
2: De ezt egy adásban azért nem nagyon mondták még el itt nekünk legalábbis. De örülünk. Örüljünk.
0: De csak a...
1: Hát nem tudom, te örülnél, hogy bejelentenél.
2: Hát, ja.
0: Hát nehéz lenne itt felnevelni a hírszerkesztőségben, de szem megoldanád.
1: Végül is lehetne egy szoktató sarkot is belézni, nem tudom. Ez egy nagyon gól volt.
2: Azt a kollégák támogatnánk szerintem, igen.
0: 3 perccel járunk a szoktatás előtt. Bocsát, pelenkázok, majd utána hozom a komáromi híreket.
2: Én úgy érzem, hogy nem nagyon akarnának a kollégák, a férfi kollégák Szabira menni.
1: Na, hát szóval igen. De szóval egyébként amúgy minden ilyen repülő lény, amelyik nem tud tőlem messze létezni. Tehát, hogy ezek
2: jó.
1: A...
2: Sas! De nem lét. Batman!
0: De a légy, értem, a légy idegesítő, mert zümmög meg zavar, tehát nyilván este a szobában az bosszant. De alapjáraton nem egy ostobán repülő létező.
2: Tehát, hogy... szépen,
1: de akkor miért száll rám? Ne szálljon már rám.
0: Neki. Jó, nem annyira intelligens, de ha belegondolsz, de a poloskák, azok hát olyanok, ez... hogy mint egy ilyen kamikaze izé. Tehát ez megy mindennek neked.
1: Mert az állítólag nem lát, nem hal. Vagy hát csak úgy lát, hogy ilyen homályosan. Tényleg... Mint ahogy te most szemüljük.
0: Az egy...
2: És nincs ultrahangja, mint a denevérnek.
0: Mit mondasz te kicsike foltit balra? Szóval, hogy az milyen státusz, hogy nem látsz, nem hallasz, de tudsz repülni. Ja. Ez olyan, mint bizonyos nyugdíjasok, akik vezettek.
1: Hát egyébként... Ma Istenem. Na, jó.
2: Én elhatárolódom a kollégától szigorúan.
1: Meg akarjátok verni, akkor csak nyugodt.
2: Erős Marku legénye. Jöhetnek, jó megverhetik az erős Marku nyugdíjasok.
0: De nem? Tehát, hogy ez a légyennél azért legalább egyel okosabb.
1: Egy fokkal jobb, de azt nem mondanám, hogy hasznosabb, mint mondjuk a poloska. De hogy a poloska tényleg egy haszontalan állat.
2: Jó, amúgy a légy is tényleg. Meg a másik, ami egyébként most például jön, ha már itt tartunk, hogy miből ki a csőrünket, és már ilyen mindenféle állatokat emlegetünk, akkor a szárnyas hangya. Tehát gyerekek, tehát én családi házas részeken jönnek nálunk is mostanában ilyen gyakran látott vendégek a szárnyas hangyák, pedig nem hívjuk őket, hívjuk őket arról sem.
0: Megtelepedett a műfüvön? Hogy?
2: Nem, hát azok bejönnek, tehát ilyen tavasz vége, nyár elején mindig van egy pár hetes időszak, mikor ott ők megtalálnak mindenféle ilyen kis apró réseket, és akkor jönnek be, aztán ott mászkálnak a konyhába egészen addig, amíg mindig nem csapod így a papucsal.
0: Nem kell mondok szólsz?
2: Nem, én papucsal, van ilyen keményebb papucsom, én azzal, az az én fegyverem, megyek, romát gyilkolom az összeset.
1: És a konyha asztalt a papucsal vered?
2: A földön. Nem, ha azt arra szállnak, vagy valahova, akkor én így lehessegetem őket kézzel,
1: és utána jön a papucs.
2: És paf, rámegyek.
0: Engem.
1: Vagy ez a kis jó játék, ez miért idegesít? Ez teljesen jó játék.
2: Ja, ezt élveznéd, mert kiadnád a feszkót. Hát persze, értem.
0: Ne adjál tanácsokat, mert mindjárt behozza a baltáját.
1: De egyszer egyébként, bocsánat.
0: Na, mondjad.
2: Sőnegyek fogja baltával kergetni?
0: Igen, csak én, mint a rádió technikai vezetője, egy kicsit tartok attól, hogy Andi egyszer csak így bevadul.
1: Nem, egyszer volt olyan éjszaka. Hajnal 2-kor neki csapódott a fejemnek. alvás közben az a rohadék, az a rohadék poloska, várjál, és figyelj, és így fölkeltem, de így idegből képzeld, csak fölvágtam a villanyt, és így azon gondolkoztam másnap, hogy a szomszédaim vajon fölébredtek-e, és mit hallottak ott, ahogy mondom, hogy a rohadt, tudod, és így mondtam szépen ezeket a jó kis ízes káromkodásokat.
0: Adlina kodvarlójában.
1: Közben kerestem.
2: Valami izgalmas dolog történhetett éjszaka Andrikával.
0: Csak most megvan amúgy a tökéletes terv, tehát ugye mit teszik a légy? Tehát ugye minden szarra rászállt, tehát akkor ugye fogsz egy darab fogsz egy darab csalit.
1: Figyelj, most ugye nem akarod, hogy megüssel.
0: Ne érts félre! Én most csapdát építek, bocsánat, Andi. Tehát nem úgy értettem.
2: Erősen úgy volt, hogy
1: hát egyébként igen.
2: Andit minősítettem
0: volna. Egyébként egy utólag halva. Értem a problémádat. De nem így értettem, hanem, hogy csapdát állítunk. Tehát fogsz egy csalit, egy dózist kiraksz.
2: Egy dózist? Valahova.
0: Lerakod elé a sokkolót, ezt beberegteted, és amikor átrepül az ételért, akkor belesokkolod.
2: De hogy ezt akkor folyamatosan beregtetni kell.
1: Tényleg.
2: Andi, nem a sokkolót szokta folyamatosan beregtetni.
0: Jaj, de nem.
2: Azt fárasztok.
0: Na, én egy ilyen gemist tudással rendelkezem. Azt tudom Marilyn Monroe-ról, hogy szatyrokon van.
1: Igen. Szokott, igen. Meg kávésbögréken.
0: Meg, hogy New York, meg, hogy keresztbetett láb, meg, hogy sexy birthday. Ezek vannak meg.
2: New York. Hát
0: meg
2: na, szerintem híres, ő Los Angeles-ben született, meg ott is halt meg amúgy, azt hiszem.
0: Lehet, simán lehet. Én nem tudom, ennyi tudást raktam össze, meg hogy tudom, hogy vannak híres filmjei, még talán címet is tudnék mondani, de egyiket sem láttam.
1: Na, hát ha akkor valaki forron szeretik, se látta, ebből, az a
2: ebből indulunk. Hát az a leghíresebb, igen. Igen. Én azt láttam. Tehát én ennyivel beljebb vagyok.
0: Egyébként szerintetek, most, hogyha itt tartunk, azt tudom, hogy hatalmas nagy ikon. De hogy nektek, mint színész, megvan az ő teljesítménye? Tehát ő egy jó színész volt?
1: Szerintem nem. Szerintem inkább szép volt, és ezért foglalkoztatták. Meg hát most ikon vagy nem ikon, ezért volt ikon igazából, ahogy kinézett. Az, hogy nem volt ez a szokványos hollywoodi színésznő, ugye? Tehát, hogy azért egy kicsit teltebb formákkal rendelkezett, mint mondjuk például a, most nem is tudom, kit mondjak így hirtelen, Elizabeth Taylor volt, mondjuk.
0: Nem ez volt a divat?
2: Hát ugye ő ilyen pin-up girl volt, és inkább modellként volt értelmezhető szerintem.
1: Hát én a kéneket nem mondja, hogy pin-up girl, már se tudja, mi van.
0: Mondhatsz ilyet úgy, hogy gyerekek is hallgatnak?
2: Ez egy angol kifejezés volt, igen.
0: Na jó, értem.
3: Buenos morgen, minden hétköznap.

0: Light Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Jó reggelt, jó reggelt, vége van az ének. 13 és 15 fok között kellnek ma a vének, és kelt Tamás is, sziasztok ebben a korai órában. Déli 12-ig együtt, 9-től például üzenetküldő műsorral. Carson Coma, Robin Schulz és Ed Sheeran, kezd már is az on-phone. Én, mint mondtam, Tamás, rádiózz velem!

Koma és Jude Law kollabotozta már neked, szemüvegen keresztül kémleltük a világot. Jó reggelt, ha most ébredsz, te a Forrás Rádiót hallgatod. Június 6-án szombaton déli 12 óráig tölthetjük együtt az időt. 9-től, mint ahogy ígértem, jövök üzenetküldő műsorral. A mai napon például a Norberteket és a Szintiágat tudod köszönteni, akár rajtunk keresztül is. Mondjuk az üzenetküldő műsorban 9-től 0620-978-9485-ös a számom, ezt használhatod SMS Viber formában. Jöhet majd az üzét, na apropó névnaposok, velük a következő órában találkozol, hiszen jön majd a kalendárium, ebben pedig egy kicsi közlekedés, egy kicsi időjárás és rengeteg jó zene, például a The Black Eyed Peas és a Don't Lie, itt pedig Doja Cat kezd már is, csak slágerek közrepítem, szól a Say So!

A The Black Eyed Peas és a Don't Lie 2005-ös datálással volt a tiéd a Forrás Rádió szónálat. Köszönöm, hogy itt vagy a szombat délelőttben, Tamás, 12-ig együtt. Jó időnk lesz ma, meg kell, hogy mondjam, maximálisan 26 Celsius fokkal találkozol. Felhős napos időszakok váltakoznak, de igazából ezzel nincs is annyira baj, nem? Az UV sugárzása pedig természetesen figyelj 11 és délután 3 óra között. Hogy lesz-e csapadék? A kérdés jogos? Nem! Hát nagyon remélem, hogy nem, mert este kültéri buli lesz Tatán, úgyhogy kérjük az égieket, ne legyen. Köszönjük! A folytatás pedig vasárnap, hétfő, kedd 30 fokos maximumokkal telik majd. Közlekedünk rövidesen, addig Justin Wellington, Mike Ronson, itt lesz a Medúza is, no meg Felix Jan és G-Hart, a közösség a Pride-t.

0: Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtt hozom a közlekedési blokkot, aztán persze berobban egy jó dal Ámájontól és Sofia Zautól. Ma ilyen lesz a Vászuka!
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: A közlekedés időjárási feltételei jelzem, hogy ma tök jók lesznek. Az M1-es annyira nem, szokásosan számoljatok azzal, mivel egyébként hétköznap is szoktatok találkozni. A szélesítési munkálatok részleteit, infóit megtaláljátok az útinform oldalán. Az 1-es főúton Bicske és Tatabánya között fenntartási munka miatt 8 és délután 2 óra között mindkét irányban útszűkülettel készüljetek. A 10-esen Süttőn a 62-es kilométernél földkábeleket telepítenek. Egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 11-esen Esztergom átkelési szakaszán építési munka miatt útszűkülettel találkoztok a 60-as és a 62-es kilométer között. Esztergom közelében pedig néhány száz méter hosszan útépítési munkálatok folynak a 64-es és a 65-ös kilométer között. Félpályás lezárással találkoztok itt is. Nos, ennyi voltam én, ha van neked infód, akkor dobd el, mindenképpen továbbítom, ígérem. Jó utat, balesetmentes közlekedést és jó erős rádió hangosítást. Ámájon és Sofia Zau közösére. Csak slágerek közt itt a Vászuka.

Blanka féle Cara Mia volt a tiétek 2 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti program, köszönöm, hogy itt vagy. Norbertek, Szintiák, ti jöttök, a következő órában érkezik a kalendárium, utána pedig lehet őket köszönteni, többiek, figyelem. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, SMS Viber formában várom az üzidet 9 és 12 óra között. Képzeljétek, ma tartották az első lóversenyt Pesten, csak hát ugye jó régen, majdnem, hogy 200 éve, erről is regélek, jön a kalendárium. Hogy füleljetek, Stargate és Pink közös mindjárt, itt lesz a Compact Disco és a Hősök, no meg Miles Smith most, Nice to meet you, így a dal, csak slágerek közt.

Na, ilyen az, amikor ambrallázik valaki. A Rihanna nevű ültette az imént, ezzel zártam az első órát itt a szombat reggelben. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán rúgunk tovább Sony Fodérával és Jazzyvel. Ilyen lesz a Sundays!

0: álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
4: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
5: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garten Retro Piknik Bajon, az Ördöge van piknik teraszon.
4: Az Ördöge van piknik teraszon.
5: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
4: Baj, Ördöge van piknik terasz.
5: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 8 óra, jó reggelt kívánok. Vendégmunkásokat érintő döntéseket hozott a kormány. Környezet és állatvédelmi családi nap lesz Tatabányán. Tovább jutott a magyar női labdarúgó válogatott. Már is hozom a részleteket egész nap a Forrás Rádió és a hírek mikrofonjánál Szabó István. A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból mostantól nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. Számolt be Szondi Vanda kormány szóvívő a kormány csütörtöki üléséről, és hozzátette, hogy a kormány hosszú távú megoldást keres, és miután a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de jelenleg is folyik ezzel kapcsolatban a felülvizsgálat. Azok a vendégmunkások, akik jelenleg is itt vannak Magyarországon, azok ettől függetlenül ugyanúgy kérvényezhetik a munkavállalói jogosultságuk meg. A világ dollármilliómosainak száma 7,9%-kal 25,3 millióra emelkedett tavaly, áll a világ egyik legnagyobb pénzügyi tanácsadó cégének éves jelentésében. A World Wealth Report szerint a dollármilliómosok együttes vagyona 5 éve leggyorsabb ütemben 8,7%-kal 98,3 ezer milliárd dollárra emelkedett 2025-ben. Csupán mindegy 1%-uk 250 ezeren tartoznak a legbelsőbb körbe, az ultramagas nettó vagyonnal rendelkezőkébe, akiknek a vagyona meghaladta a 30 millió dollárt. Övék az összes milliómos vagyonának a 34,8%-a. Környezet és állatvédelmi családi nap lesz Tatabányán, a bánhidai lakótelepen, a szánkózó dombnál. Június 7-én, vagyis most vasárnap délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket. Többek között polgárőr technikai bemutatóval, ugrálóvárral, íjászattal, kutyás programokkal, gyermekprogramokkal és bográcsozással. És végezetül sport, a magyar női labdarúgó válogatott tovább jutott a világbajnoki selejtező első szakaszából, mivel az utolsó előtti fordulóban pénteken 2-1-re nyert Azerbajdzsánban. A meccs elején Csányi Dia szerzett vezetést, és bár a 74. percben Kanim Asadova egyenlített, a 85. percben Nagy Vanessa találata eldöntötte a találkozót. A magyarok fölényét bizonyítja, hogy 16 kapura lövésük volt, a hazaiaknál viszont mindössze 3. Ezen a mérkőzésen tért vissza a nemzet csapatba Zeller Dóra, aki tavaly áprilisban a finnek ellen sérült meg súlyosan. A jövő évi brazíliai VB-re az európai selejtezők a két körös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Abban a szakaszban már az A divízióból érkező ellenfelek várnak a magyar válogatottra, a világbajnokságra 11 európai válogatott jut ki, illetve további egy interkontinentális selejtezőt játszhat.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire napos, koranyárias időre számíthatunk. Szombaton és vasárnap is 25-28 fok körüli csúcsőmérséklet várható. Legfeljebb elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Kérem szépen, ez már a második, csak szólok. Ha korán keltél, akkor már itt voltam velem az elsőben is. A Forrás Rádiót hallgatott szombat délelőtti program Tamással a kalendáriumot hozza el ez. Na meg Kino Silvától a King of My Castle-t és Sony Fodéra, na meg Jazzy, őket ígértem elsőnek. Someday is így a dal, csak slágerek közt kapott.

jelezzük a hétvégét. Tarts Zimmerer Tamással minden szombat reggel 7-től délután 1-ig. Forrás Rádió. Mindig veled.

Slow volt a tiétek, csak slágerek közt érkezett. Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy velem tartasz, én Tamás. 12-ig lehetünk együtt, onnan pedig persze, hogy Lackó érkezik majd a Tempomat című autós magazinunkkal. Addig viszont még rengeteg dolgunk van. Ami szuper, mert hogy üzenetküldő műsor 9-től. 0620-978-9485-ös a számom. Ide várom, SMS Viber formában. Jöhet nyugodtan. Norbertek, Szintiák, ti ünnepeltek ma. A nevetek eredete a többi kalendár érdekességgel egyetemben itt lesz mindjárt. Alesso Zana Larsonnal, Noi Szakács Geri, fénykép jó nagy háttérrel, na ez kell nekünk, hozom csak slágerek.

Alan Stone is persze Zanalázon, itt volt a Words 4 évvel ezelőttről. Ez a forrás, benne a szombat délelőtti program kereken 3 frekvenciánkon találkozó velünk. A nap 24 órájában csak slágereket játszunk, és ne felejtjétek, az internet csodákra képes. Akár a világ végén is hallgathattok minket, ha éppen oda tervezitek a következő kirándulásotokat. No,

Északi Fény híres a jelentése. Cintiánk, Norbertek, boldog névnapot nektek! Többieknek űzi, 9 óra után lehet őket köszönteni, nyugodtan, akár rajtunk keresztül is. A történelmi érdekességekkel rögvest robbanok, addig Benny és Gaz Dapperton, David Guetta, Sam Martinnal, Tate McRae, Nome, Kid Cudi és a Crooker.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap. Végtelen élmény.
3: Tökéletes látást szeretne? Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most. 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
4: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges slágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
5: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
4: majd hajnalig tartó afterparty következik. Ne maradj le! NOX!
5: Június 13-a, Komáromi Erőd.
4: Találkozzunk ott.
5: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Franz Dalberton, a Super Lonely volt a tiétek, csak slágerek között repült. Ez a forrás, benne a szombat délelőtti program. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. A kalendáriumot ígértem neked, hát nesze

Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő. A Mágnes Miskában vagy a Hölgy egy kissé bogarasban megtaláljátok. Azt tudjátok, hogy ki az a Robert Englund? Na a lényeg, hogy ő is a mai nap szülötte amerikai színész, a Rémálom az Elm utcában. 1-2-3-4-5-ben megtaláljátok. Őszinte leszek veletek, nem tudom ki. De szerintem nagy valószínűséggel, mivel végigment az egész sorozatban, úgyhogy valószínű, hogy ő Freddy. Jó csúnya volt. Ugyancsak a mai nap szülötte Björn Borg, alias Björn Runborg, svéd teniszező. 1882-ben szabadalmaztatták az elektromos vasalót, Henry V. Silly tette mindezt New Yorkban. No és utoljára, de nem utolsó sorban kettő zenével kapcsolatos info, Rolling Stones megjelentette 1965-ben a Satisfaction című számát, no és házasságot kötött Bruce Springsteen és Petty Scalfa 1991-ben. Nos, ennyi volt van kalendárium, Marion Ellie Goulding mindjárt itt lesz, az OCT elsőként pedig Mystical Magical.

Malding és a Burn itt a forráson. Jó kis reklám, mi az energiaitalnak, így kell ezt. Csak slágerek a nap 24 órájában, köszönöm, hogy velem tartasz. Déli 12-ig teheted, 9-től például az üzenetküldő műsorral Norbertet és Cintiát tudsz köszönteni. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, azt tudja, hogy ezt használhatod SMS formában. Jöhet az üzid, és ne feledd, Buenos Morgan visszatekintők is lesznek majd 3 órán keresztül, tehát kereken 3 darab. Moonlight addig, itt lesz Burai Krisztián, Lótfi Begivel, no meg Kygo.

Timóé, valamint Beyoncé közös Running zárta a második órát a reggelben. Szombat délelőtt van, csak szólok, június 6-a. Jövök már is az üzenetküldő műsorral. Előtte még Pisti, azzal a legfrissebbeket, aztán Martin Garrix és Caroline Lyon robbant. Éjjel lesz a Smile!

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülő show.

0: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
1: www.forrasradio.hu.
2: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keres minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM tatabánya, a te tech szervízed.
3: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazma adásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket. Az MNB szerint nőttek a nemzetközi tartalékok májusban. Komáromban átfestettek egy zebrát, jelentősen átalakul az MVM Ocean Lions kerete. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Májusban 507 millió euróval nőttek a nemzetközi tartalékok, és a Magyar Nemzeti Bank honlapján pénteken megjelent előzetes adatok szerint 61,14 milliárd eurót tettek ki. A tartalékok ezzel május végére közel 11 milliárd euróval emelkedtek a tavalyi év végi, és közel 15,5 milliárd euróval az egy évvel korábbi szintjük fölé. Májusban az arany tartalékok értéke 247 millió euróval több mint 13 milliárd euróra csökkent. A készpénzben, betétekben, értékpapírokban fekvő devizaeszközök értéke 695 millió euróval 42,15 milliárd euróra nőtt. Néhány nappal ezelőtt elkészült Komáromban a Jókai gimnázium előtti zebra átfestése. A gimnázium kezdeményezte, hogy tegye az önkormányzat még biztonságosabbá az átkelést az iskola előtt. Most a zebra rendhagyó, ám figyelemfelkeltő piros alapot kapott, azon láthatóak a fehér sávok. A Tárti Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár minden fúvó zenét kedvelőt és táncolni szeretőt június 7-én, azaz vasárnap délután 5 és este 8 óra között a Tárti Kultúrházba. A Polka Partin fellép a Tárti Német Nemzetiségi Fúvó Zenekar, a belépés ingyenes. És végezetül helyi sport, az MVM Ocean Lions drámai csatában harcolta ki a bennmaradást a férfi NB1 A csoportjában. A sorsdöntő play-out mérkőzés hősei közül azonban többen is távoznak, ezt jelentette be az oroszlányi klub. A keretből összesen 10 játékos távozik a szezon végeztével, így a kosárlabda csapat komolyan átalakul a nyári időszakban. Elhagyta a csapatot az a Rudy Williams is, aki az alapszakaszban a csapat legeredményesebb játékosa volt, közel 21 pontot átlagolt a mérkőzéseken, 188 pontot szerezve.
0: Időjárás.
1: Kellemes meleg idővel indul a júniusi hétvége. A délutáni órákban 26-28 fok körüli hőmérséklet várható. Sok napsütéssel, míg helyenként átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Hölgyek, urak, indítom az üzenetküldő műsort, déli 12 óráig élhettek a lehetőséggel. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, névnapos, születésnapos köszöntésre szerintem tökéletes. Én Tamás, Sean Paul mindjárt, elsőként pedig, ha már ígértem, Martin Garrix és Caroline Lyre. Kezd már is a Smile.

Sompó, és jó, hogy az Eurblazing volt a tiétek. Csak slágerek közrepült, ez a forrás. Benne a szombat délelőtti program, jelzem az üzenetküldő műsort, elindítottam. Déli 12 óráig tart. 0-20-97-8-97-85 a számom. Norbertet és Szintiát tudsz ma köszönteni. Tenyél így, hagyj kapja neki egy jó dalt. Mit szólsz hozzá? Buenos Morgan visszatekintővel is találkoztok. Képzeljétek, Andi bekapta a legyet. Na, hogy történt mindez, ígérem, hogy a következő fél órában ki fog derülni. Várjátok meg mindenképpen, mert nagyon-nagyon vicces lesz. A következő üzenet viszont nem vicces, de megható. A feladó a család boldog 40. születésnapot kívánnak a világ legjobb apukájának, Jánosnak. A dal pedig mindez a Shakira és Burna Boy közös az újdonság, ami az idei foci VB hivatalos dala, a Die Die. Család, köszönöm, hogy írtatok és megemlékeztettek apuról, Jánosnak pedig persze kívánunk boldog

Ed Sheeran és Justin Bieber, az I Don't Care volt a tiétek. Csak slágerek a nap 24 órájában még így, június 6-án szombaton is. Déli 12-ig mindenképpen együtt. Előttem egy üzenet, a feladója Móni, Péter szeretnék köszönteni születésnapja alkalmából, bulizzon egy jót ma este, címszóval. És mindez egy Manuel és Azaria újdonságot csatolt. Móni, köszönöm, hogy írtál, a Dadát már hozom is neked, no és persze Péternek,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzenevirág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
3: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán, június 12-én este.
4: Előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról.
3: Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
0: Ez reklám volt.
5: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ulala, what you been romance?
1: Lady Gaga és a Bad Romance volt a tiétek. Csak slágerek a nap 24 órájában, ez az üzenetküldő műsor déli 12 óráig tarthatsz velem. Nos, gondolom nem árulok el újdonságot, hogy van nekünk egy Lounge Session című műsorunk. Ezzel minden vasárnap este 10 és éjfél között találkozhatsz. Norbert Fán Dél ennek házigazdája, aki egyébként, hát, mint ahogy említettem, Norbert. Úgyhogy Norbert névnapot ünnepel. Norbikám, kapaszkodj, felköszöntenek téged. Hát, a DJ kollégák és természetesen a Forrás Rádió dolgozói is. Normi,

0: Natasha Bedingfield és az Our Ethan 2004-ből szállítottam ide Forrás Rádió, benne pedig az üzenetküldő műsor, amit ugye megspékelek minden órában egy-egy Buenos Morgan visszatekintővel, így lesz ez most is. A program maga 6 és 10 óra között ébreszt minden hétköznap, ilyenkor hétvégén pedig elővesszük a viccesebb pillanatokat, például amikor Andi bekapta a legyet. Hogy ez hogyan történt, esetleg motorozás vagy biciklizés közben, na, mutatom a részleteket.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: A következő percekben mindannyian ingyen leszünk így együtt Andi pszichológusai.
3: De jó.
4: Jajaj.
2: Ajaj, közben jajaj. Andi borogat.
4: Keresem Andit.
3: Andi szétesik.
4: Ne, az van, hogy ezt az állvány, mert nem tudom kézzel. Ha valakinek nagyon erős marka van, akkor jöjjön már be. Magyar hallgatóink közül. Egy markos legény szeretnénk.
3: Markos legény, jó.
5: Inkább egy markos lány, nem?
3: Még ha én mondtam volna, de hát ugye így.
5: Ha valaki erősen rá tud markolni, akkor markoljon rá. Ezt kírjál.
4: Utána tényleg azt csináltok, Andi, amit akartok, csak itt a mikrofon állványt húzza már meg jobban. Én majd rögzítem. Építettem egy ilyen Jenga tornyot, szemüveg tokkal tartom a mikrofont.
5: Egyébként nagyon pöpecnek tűnik valóban.
4: Mutatós, nem?
5: Jó, kis tárgolmány.
4: Az a baj, hogy
3: csak itt... nem túl tartós, mint ahogy ez az elmúlt egy percben.
4: Nem, mert hogy csak beleütök, eldől nyilván. Tehát ez olyan, hogy a sűn makacsmadár csak akkor repül a megrugott. Tehát, hogyha ez, igen, ha hozzáérsz, akkor tényleg rossz. Nem, vagy meg kéne jobban húzni, vagy venni kéne újat.
5: Hát ez a két opció, húzd meg jobban.
4: Menjél utána. Igen, főnök, értem. Na, itt vagyunk, témánk is van, Andi.
5: Ádinak ezt bök ki a csőrét, bocsánat. A mikrofonálvány, neked.
3: Igen. Nekem a legyek. Gyerekek.
4: Na, lehet
3: nem,
4: választani.
3: Nem, ez ma reggel, tehát hogy van bent az irodában egy légy, ami feszt vagy a fejemre száll, vagy a szemembe akar szállni, nem tudom miért.
4: Akkor ezért kiabászod benne néha?
3: Igen, mert olyan idegesítő, amikor olvasol, mi és közben érted, attól félsz, hogy belerepül a szádba közben.
4: Én azt hittem, csak telefonál az öcsével, de nem, akkor ez a lényeg. Belerepül a szádba. Volt már olyan, hogy a légy az...
3: Nekem volt már olyan, hogy igen. Véletlenül izé...
4: Bekapszod a legyet.
5: Hát előfordul néha, mi is hallottunk már ilyet.
4: Vallomások.
5: De ezt egy adásban azért nem nagyon mondták még el itt nekünk legalábbis. De örülünk. Örüljünk.
4: De csak a...
3: Hát nem tudom törülni, hogy bejelenteném.
5: Hát, ja.
4: Hát nehéz lenne itt felnevelni a hírszerkesztőségben, de szerintem megoldanád.
5: Berendezünk egy
3: végül is kis lehet, játszó sarkot. Szoktató sarkot is belézél, nem tudom. Ez egy nagyon gól volt.
5: Azt a kollégát támogatnánk szerintem, igen.
4: 3 perccel járunk a szoktatás előtt. Bocsát, pelenkázok, majd utána hozom a komáromi híreket.
5: Én úgy érzem, hogy nem nagyon akarnának a férfi kollégák Szabira menni.
3: Na, szóval igen. De szóval egyébként amúgy minden ilyen repülő lény, amelyik nem tud tőlem messze létezni. Tehát, hogy ezek jó. A...
5: Sas! De Batman!
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

Szólóval búcsúztattuk ezt az órát, soha véget nem érős címmel, pont 10 évvel ezelőttről hoztam. Üzenet küldöm műsor egészen déli 12-ig, az első óra után jön ugye általában a második, így lesz ez most is. Pisti a legfrissebbekkel, aztán Miley Cyrus és a világ vége. Ilyen lesz az End of the World.

0: most hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
5: Június 6-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
4: Az Ördöge van Piknik teraszon.
5: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
4: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
5: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, jó napot kívánok! Fáklyás menetet tartottak Komáromban, Montenegró az Európai Unió tagja lehet, Szabics Imre távozott az egyiptomi klubjától, az Al-Ahlitól. Hozom már is a részleteket a Forrás Rádió mikrofonjánál, Szabó István. Határokon átívelő fáklyás menetet tartottak a Nemzeti Összetartozás napján Komáromban. A különleges trianoni megemlékezés során a résztvevők az Erzsébet hídon vonultak át. A fáklyás elvonulás látványos és lélekemelő eleme volt, hogy a környékbeli egykor egy vármegyéhez tartozó települések helyiségnévtábláit hozták magukkal a résztvevők, ezzel is demonstrálva a földrajzi és szellemi egységet. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott dr. Bence Dávid történész. A Budapest-Győr Hegyeshalom fővonalon több helyen előre tervezett zajjal járó karbantartást végeznek. A vasúti pályán, Tatabányán, Vértesszőlősön és Tatán június 8-ától 13-áig és 17-e és 18-a között éjszakánként 21 órától másnap 5 óráig, valamint június 27-én éjféltől 18 óráig, továbbá június 28-án 18 órától július 4-én hajnal 4 óráig folyamatosan. A munkavégzésekhez kapcsolódóan néhány helyen a vasúti átjárók közötti forgalmat is korlátozzák, így Vértesszőlősön, Tatán, illetve a Tóvároskert megállónál lévő Bajai úti vasúti átjárót is lezárják, kerülni a szomszédos átjárón lehet. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Montenegró készen áll arra, hogy megtegye az Európai Unióhoz történő csatlakozás felé vezető út utolsó lépését, jelentette ki Jakov Milatovic, montenegrói elnök, az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót lezáró sajtótájékoztatón. A politikus hangsúlyozta, hogy országa az uniós csatlakozási folyamat éllovasa a Nyugat-Balkánon, és reálisnak tartja azt a célt, hogy Montenegró 2028-ban az EU 28. tagállamává váljon. És végezetül sport. Szabics Imre távozott az egyiptomi labdarúgó bajnokságban szereplő Al-Ahli másodedzői posztjáról. A magyar tréner korábban az Augsburgnál, a Zürichnél, a Fehérvár FC-nél, az osztrák és a magyar válogatottnál, illetve a Sturm Graznál is dolgozott. Az Al-Ahli novemberben a Zamalek 2-0-ás legyőzésével megnyerte az egyiptomi szuperkupát, az élvonalban pedig bronzérmes lett.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire napos, koranyárias időre számíthatunk, szombaton és vasárnap is 25-28 fok körüli csúcshőmérséklet várható, legfeljebb elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Így van, hát persze, hogy az üzenet küldő műsor, már a második órához értünk, csak súgok. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, névnapos, születésnapos köszöntés aktualizálva. Kerry Hilson mindjárt jön az I Like kezdésként, pedig a világ vége Miley Cyrus-szal jön az End of the World.

0: Kerizol, és a nagy klasszik 2009-ből, na ez volt az I Like, te a Forrás Rádiót hallgatott, csak slágerek a nap 24 órájában, ebben a háromban pedig főleg, hiszen ti válogattok, az üzenetküldő műsor egészen déli 12-ig tart, akkor pedig berobban Lackó majd a Tempomattal, a vadonatúj autós magazin műsorunkkal. Buenos Morgan visszatekintőt hozok ám ebben az órában is, még mielőtt kérdeznéd, gyermekkori étkezési szokások kerülnek terítékre szinte szó szerint, na meg Ádi nagypapája, aki egy nagyon cuki papa. Na mutatom nem sokára a részleteket, addig viszont jó dalokat játszok, az tuti, itt lesz például az a dal, ami így kezdődik, hogy Music, Music, no de addig még égesen a nap benneteket, jó? Laci üzenet előttem, kitartást kíván a logisztikai csapatnak itt Tatabányán, pörögjön a mai túlóra is. Laci, köszönöm, hogy írtál, kitartást nektek, csapjatok oda a munkának, és közben égessen a nap benneteket a Valmarral és Manuellel, csak slágerek közrepül. Jó munkát!
1: Mi van ma ember? 20 perc váraklat, készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
1: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el!

és Schulz és a Bauhaus egy újdonsággal jelentkeztem. A Better Times volt a tiétek. Csak slágerek a nap 24 órájában. Köszönöm, hogy velem tartotok. Ez az üzenetküldő műsor természetesen. Déli 12 óráig hozom el a legjobb dalokat, főleg azokat, amiket ugye ti válogattok. Gábor írt rám, egy tatabányai pékség dolgozóinak küldeni a dalt. Az üzenet, köszönjük a mindennapi finom pékárút. És mindez a Music Musicot csatolja. Gábor, köszönöm, hogy írtál. Ralphie Rosario és Donna Blakely közösét hozom nektek. Pontosabban bocsánat, hát a pékség dolgozóinak, mert hogy minden nap finom pékárút biztosítanak. Köszönjük nektek! Itt a Take Me Up! Jó munkát mára is! Music.

0: beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám

Bob Sinclair és Kaizo közösen nagy kedvencem egyébként, az I Can Wait volt a tiétek, csak slágerek a nap 24 órájában. A folytatásban egy nagyon nagy klasszikkal, Dóri üzenete előttem, Bencének szeretne gratulálni a sikeres jogosítványához. Itt leírja egyébként, hogy Bencének ez másodjára sikerült, az elsőn egy kis hülyeségen bukott el. Semmi gond, Bence, nyugi, hidd el, nem te vagy az egyetlen, akinek másodikra vagy harmadikra sikerül, ezzel semmi baj nincsen, de azért óvatosan. Dóra, köszönöm, hogy írtál!

0: Madonna és Sabrina Carpenter az újdonsággal jelentkeztem. Ez volt a Bring Your Love, csak slágerek a nap 24 órájában. Ebben a háromban pedig főleg, hiszen ti válogattok az üzenetküldő műsor, szól déli 12-ig. Most éppen Buenos Morgan visszatekintővel, gyermekkori étkezési szokások, no meg Ádi nagypapája került elítékre. Mondhatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Nálunk az abszolút durvaság szintén Ede papánál volt. Ő volt az, aki a kajára nagyon figyelt. Hát ő volt az, aki egyébként legendásan csinálta azt, hogy ilyen baracklekvárok meg lekvárok sorakoztak a Spice-ban, és rá volt írva, hogy mit tudom én, baracklekvár 1986, áthúzva, újra rottyantva 1996.
3: És így volt ráírva, hogy újra rottyantva.
2: Ez volt nekem beégett. És nála volt az, hogy ilyen dózisok, adagok voltak, mert ő ugye megélte a világháborút, és utána hát többet ő nem akart éhezni, meg éhes lenni, és úgy osztotta be az ételeket, hogy mindig többet főzött, de abból mindig rakott el a mélyhűtőbe is, meg a hidegtárol a kajákat kiadagolta, és én mindig kaphattam plusz sajtot, hogyha szerettem volna, de akkor plusz retket is kellett tenni, plusz párizsit is, tehát hogy akkor mindenből kellett plusz, mert olyan nem volt, hogy csak kiválasztom a legjobbat vagy a kedvencemet, hanem akkor mindenből kellett egy kicsit.
3: Én már akkor mindenből ugyanannyi marad.
4: Na jó, de ez a kiegyensúlyozottság.
2: Na jó, de akarta fene még retket enni. Érted, sajtot akartál, és akkor kaptad még a retek tornyokat.
3: Hát mi valamit valamiért. Hát tömködni a szalvétába.
2: És gondolkozom, hogy ez mit rontott el bennem. Azt talán inkább többet rontott el, amikor az öcsémmel verseny jelentkeztünk a jobb kajákért, tehát hogy igazából mi hárman voltunk, de sok csak a harmadik nem fért oda a hűtőhöz. Gyakorlatilag így alakult a család dinamikája. De hogy az okozhatott, meg tudod, mi okozott még? Én egy dolgot nem bírok elviselni. És ez nálunk a családban néha előfordul és jellemző. Hogyha mondjuk csak te eszel, és valaki más megjelenik, és megáll melletted, és néz.
4: De hogy mi, hogy de ez nálatok rendszeres volt, csak, hogy valaki evett, megálltál mellett, és nézted, hogy hogy eszik.
2: Vagy nem áll, hanem odaül, és ő nem eszik. Uh-huh. És csak néz. Az nekem olyan rossz, mert azt érzem, hogy figyelik, mi történik. Tehát figyelik, mit csinálok, meg a Ádám, ne vágjál már több sajtot, mert nem marad a többieknek. Tehát, hogy azért van egy-két ilyen fóbia, ami belém ivódott.
4: Mondjuk, nézd, nem tudom, én mindig halálos nyugalommal tudtam enni, bárki nézett közbe. Sőt, nálunk anno az volt gimibe, megpróbálták az osztálytársaim elvenni néha az étvágyamat, és akkor direkt ilyen undorító dolgokról kezdtek beszélni. Lehetetlen. Mondtam, gyerekek, tudom, arról beszéltek, amiről akartok, ha én enni akarok, akkor én enni is fogok. Azt egy idő után rájöttek, hogy ez tényleg így van.
3: Egyébként ez nálam is így van, hogy úgy nem tudja elrontani nem. Semmi az étvágyamat, tehát hogy beszélgethetünk felőlem bármiről. Meg közben a tévében is, hogyha mondjuk mit tudom én, ilyen boncolás megy közben, ha így nézek valami olyan sorozatot, mármint nem olyan boncolás, érted szóval.
4: Ez azért Andinak a filmezési szokásairól azért sokat elárul.
3: A bűnögyi sorozatokban sokszor előfordul. Na.
2: Egy jó vegán boncolás.
4: Egy jó boncolás mindenkinek.
2: Közben egyébként Monir egy jót, csukott szája legyél.
4: Tényleg erre nem is gondoltam, köszönni.
2: Ahogy van még, igen, ez, úgy látom, hogy másokat is sokkolt ez a dolog, hogy amit kiszedtél, azt meg is eszed. Ez amúgy rossz, nem? Meg hogy annyit szedjél, amit meg is eszel.
4: Így van,
2: addig
4: igen.
2: Nem állsz fel az asztaltól, amíg meg nem etted.
3: Na, ez az addig nem állsz fel. Ez például okozhat benned egy olyat, hogy például, hogyha felnőtt vagy, és mondjuk nem eszel meg minden ételt, akkor okozhat benned ez egy ilyen feszültség. Bennem szokott egyébként, hogy és sokszor hajlamos vagyok túl lenni magam amiatt, hogy bennem van ez, hogy nem szeretnék otthagyni ételt a tányéron, és akkor inkább megeszem, és inkább utána meg rosszul vagyok. Mondjuk most már azért ezt jobban tudom kontrollálni.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

Ben és Paul Hauberkezés a No Sleeve, ezzel zártam az órát a szombat délelőtti üzenetküldő műsorban. Nyitom kérem az utolsót, jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán Kygo és Dan Timinski újdonsága, ilyen lesz a Heaven on Your Mind.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Ossian és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
3: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most. 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11 óra, szép szombatot kívánok mindenkinek. Vendégmunkásokat érintő döntéseket hozott a kormány, környezet és állatvédelmi családi nap lesz Tatabányán, tovább jutott a magyar női labdarúgó válogatott. Jövök már is a részletekkel, a mikrofonnál Szabó István, kezdünk! A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból mostantól nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások, számolt be Szondi Vanda kormányszóvívő a kormány csütörtöki üléséről, és hozzátette, hogy a kormány hosszú távú megoldást keres, és miután a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de jelenleg is folyik ezzel kapcsolatban a felülvizsgálat. Azok a vendégmunkások, akik jelenleg is itt vannak Magyarországon, azok ettől függetlenül ugyanúgy kérvényezhetik a munkavállalói jogosultságuk meg. A világ dollármilliómosainak száma 7,9%-kal 25,3 millióra emelkedett tavaly, áll a világ egyik legnagyobb pénzügyi tanácsadó cégének éves jelentésében. A World Wealth Report szerint a dollármilliómosok együttes vagyona 5 éve leggyorsabb ütemben 8,7%-kal 98,3 ezer milliárd dollárra emelkedett 2025-ben. Csupán mindegy 1%-uk 250 ezeren tartoznak a legbelsőbb körbe, az ultramagas nettó vagyonnal rendelkezőkébe, akiknek a vagyona meghaladta a 30 millió dollárt. Övék az összes milliómos vagyonának a 34,8%-a. Környezet és állatvédelmi családi nap lesz Tatabányán, a bánhidai lakótelepen, a Szánkózódomnál. Június 7-én, vagyis most vasárnap délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket. Többek között polgárőr technikai bemutatóval, ugrálóvárral, íjászattal, kutyás programokkal, gyermekprogramokkal és bográcsozással. És végezetül sport, a magyar női labdarúgó válogatott tovább jutott a világbajnoki selejtező első szakaszából, mivel az utolsó előtti fordulóban pénteken 2-1-re nyerte Azerbajdzsánban. A meccs elején Csányi Dia szerzett vezetést, és bár a 74. percben Kanim Asadova egyenlített, a 85. percben Nagy Vanessa találata eldöntötte a találkozót. A magyarok fölényét bizonyítja, hogy 16 kapura lövésük volt, a hazaiaknál viszont mindössze 3. Ezen a mérkőzésen tért vissza a nemzet csapatba Zeller Dóra, aki tavaly áprilisban a finnek ellen sérült meg súlyosan. A jövő évi brazíliai VB-re az európai selejtezők a két körös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Abban a szakaszban már az A divízióból érkező ellenfelek várnak a magyar válogatottra, a világbajnokságra 11 európai válogatott jut ki, illetve további egy interkontinentális selejtezőt játszhat.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire napos, koranyárias időre számíthatunk. Szombaton és vasárnap is 25-28 fok körüli csúcsőmérséklet várható. Legfeljebb elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Így van, ez az óra még tuti a miénk és az üzenetküldő műsor. Én Norbert, valamint Cinti, a köszöntésre tökéletes ez a program. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Én Tamás, mindenképpen várom az üzidet. B.O.B. Bruno Mars, Nome Caigo és Dan Timiszki. Nyit már is az újdonság a Heaven on Your Mind. Tarts vele!

A B.O.B. valami Bruno Mars közöst hoztam neked 16 évvel ezelőttről, a Nothing on You volt a tiéd. Csak slágerek a nap 24 órájában, itt pedig főleg, hiszen ti válogattok, tehetitek déli 12 óráig, akkor pedig Bálint Lackó érkezik majd nem mással, mint a Tempomattal, az új autós magazinunkkal. Addig azonban tudni kapsz egy Buenos Morgan visszatekintőt, gyermekkori étkezési szokások. Roland valamiért elakad, vagy kiakad? Na vajon melyik? Kiderül majd a következő fél órában. Addig viszont jön egy TNT újdonság. Na meg most a Midnight, méghozzá az éhezők viadalából. Berni küldött üzenetet Nagy Igmántról, apukájának és Regőnek, a szomszédba is kívánnak boldog szülinapot egy pörgős számmal. Berni, köszönöm, hogy írtál. Mint ahogy említettem, az éhezők viadalából a Midnightot, a The Hanging Street hozom már is. Apunak és Regőnek boldog szülit!

és a So Easy to Fall in Love DJ Dark remixében játszottam. Ez a szombat délelőtti üzenetküldő műsor utolsó órája. Köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás. Ígértem egy TNT újdonságot, na így lesz ez. Péter talált meg SMS-ben, az üzi a következő. Annámnak küldöm ezt a dalt a harmadik évfordulónk alkalmából. Köszönöm, hogy minden napomat szebbé teszed. Te vagy a mindenem. És mindez egy újdonságot, egy TNT dalt csatolt. No, nekünk ugye a legújabb is megvan, remélem, hogy erre gondolsz. Ugye itt alszol, ez a dal címe. Péter, köszönöm, hogy írtál, és persze sok boldogságot nektek itt a TNT. Ugye.

Miki Chance és a Cocoon volt a tiétek 10 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Forrás Rádió csak slágerekkel a nap 24 órájában, ebben a háromban pedig az üzenetküldő műsorral, ahogy ígértem déli 12 óráig. Kata üzenete előttem, Dóri és Eszti a címzettek, a gimis legjobb barátnőimnek küldöm ezt a számot, ők ugye akkor Dóri és Eszti. Az Üzi pedig remélem hamarosan újra találkozunk, így legyen. Kata, köszönöm, hogy írtál, a Dash Young Fly és a Azoria kollabot kérett tőlünk a

0: Chillon, és beszélj a kamera itt a szombat délelőtti üzenetküldő műsorban. Ahogy ígértem, megspékelem most is egy Buenos Morgan visszatekintővel a programot. Na figyú, gyermekkori étkezési szokások kerülnek elő, és Roland elakad. Hogy hol? Autóval? Bicóval? Rollerre? Gyalog? Na kiderül, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Vannak olyan tipikus mondatok, amiket szerintem mindannyian hallottunk gyerekként, például az étkezőasztalnál, és lehet, hogy ezeket tovább is adjuk ráadásul. Itt van velünk Andi is. Hello, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
4: Szia!
2: Közben videón is megyünk, YouTube-on, meg hol? Twitch-en?
4: YouTube, nem? Twitch. Most oda mentünk, mert igen, a Facebookon képek vannak. Mi nagyon tudatosan csináljuk ezt.
2: Igen, na kérem szépen, van olyan, ami mondjuk Andi neked azonnal eszedbe jut, amit sokat hallottál?
3: Mondjuk... Az étkezőasztalnál nem az jutott eszembe hirtelen, amikor elkezdted ezt a mondatot mondani.
4: Másra gondoltál? Egész másra?
3: Igen, hogy ne legyél rossz, mert elvisz a pont.
2: Ja? És elvitt?
3: Nem.
2: Pedig igény lett volna rá. Mi? Később. Nem, hát ez a, én mondtam az Ádinak, hogy ez a, amit kiszedtél, azt meg kell lenni. Tehát, hogy ja, nálunk az tipikus volt.
4: Hát meg vannak ezek a paramondatok. Majd mindjárt én is mondom az étkezőasztalos gázt. Csak neked is elmondom, ami edepapától mindig jött a nagypapámtól, hogy csak egy falatot eszem szájízesítőnek. Ilyen jól hangzik. Gondolj bele a szó értelmébe. Szájízesítő. Most milyen ízű a szád? Most,
2: hát ez, amit iszom, ez a cukormentes ilyen limonádés tudsz.
4: Nekem még van egy kis csoki utóhatás, meg ilyen kávés, Andi.
3: Nekem is még a reggeli utóhatás van.
4: Meg a reggeli utóhatást nyomogjuk. Akkor volt igazán jó, amikor volt fogszabályzom, mert akkor még így az étkezések után két óráig tudtam falatozgatni, de...
2: Hát az tök jó, mert akkor amit ettél ebédre, abban maradt vacsira is.
4: Igen.
3: Nem kellett annyit enni.
4: Jaj,
3: nem
4: tegnap
3: kellett annyi pénzt költeni rád.
4: Tegnap figyeltem meg, tökre bírom, hogy a bajszos embereknek a bajsza mozog, miközben rágnak. Figyeljetek majd!
2: Ezt nekem tegnap mondta!
4: Tiszta Wörth Armageddon!
2: Tényleg, ezt figyeli. Nekem ezt így mondta tegnap, így real time-ba.
4: Na, igen, tehát ugye ez volt a tegnapi észrevételem. Akkor jön Mónitól a csukott szája legyél. Na?
3: Jaj, hát az igen, az igen.
4: Csukott szája? Hallottátok valaha a világ legnagyobb ortas hülyességét, hogy magyar ember evés közben nem beszél?
3: Nálunk ez nem. Mi mindig beszélgetünk.
4: Nálunk otthon nem, de suliban, menzán, igen, és a legnagyobb hülyesség a világon. Hát mikor beszélgetsz, ha nem evés közben? Meg amúgy milyen rossz hallani azokat a cuppogásokat, főleg, ha valaki banánt teszik, hát inkább dumáljunk.
2: Igen, várja, azt írja Móni, csukott szája legyél. Náluk ez volt az a mondat, amit sokszor hallott.
4: Igen, mintha ezt mondtam
3: volna. Mintha ezt mondta volna előbb.
4: Ja,
3: de amúgy de annyira jó, de valamikor az Ádi csinálja ezt, hogy amúgy tök máshol jár.
4: De hallod, Roland,
2: tök egyszerre olvasni, megnézni, hallani.
4: Meg amúgy a memóriát hozta is, de hogy nézd meg, mit írt a Móni. Bejátszom előtt a best of, a reggel legjobb pillanatai. És akkor nem lesz fura, hogy még egyszer jön.
2: Jó van.
4: Móni, írd meg újra, mert nem látjuk jól.
2: Mert én azt közben olvastam. Ti meg itt beszélgettek, nem tudok egyszer.
4: Három szó, mennyi ideig olvastam.
3: Hát igen, férfi vagy, nem tudsz, mindenre koncentrálni.
1: Buenos Morgan, minden hét.

Az Imagine Dragons dala, mint utolsó ebben az órában. Ez volt a Fallon View és utolsó a szombat délelőtti produkcióban is. Meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. 7 órától mostanáig Zimmerer Tamást hallottad, fogod legközelebb hétfőn, akkor jövök majd a koktéllal 10 órakor, persze, hogy beesek. De még ma este tuti találkozhatunk akár Tatán, kávézóban. Egy kicsit muzsikálunk 5 és 10 között. No meg utána a Club Sessionben kereken 1 órában hozok egy kiváló mixet. No de ne rohanjunk annyira előre, előtte még itt lesz például most a Tempomat című műsorunk Lackóval, egy órán keresztül aztán érkezik itt a Lerandi egészen 8-ig, 8-ra beesik DJ Hubik, a Saturday Live Session lesz a tiétek, Don Panda és Thomas Kutinova mai 2 vendég, aztán érkezem én, mint ahogy emlegettem a Club Sessionben, no meg Robin Schulz a Sugar Radio showjával 11 és éjfél között. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Alok, Faithless és Sam Harper közösével kezd Lackó, ilyen lesz a Club Bizarre, hétfőn 10-re, győzök!

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó.

0: eredet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
1: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán, június 12-én este. Előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz déli 12 óra, szép szombatot és jó étágyat az ebédelőknek. Az MNB szerint nőttek a nemzetközi tartalékok májusban, Komáromban átfestettek egy zebrát, jelentősen átalakul az MVM Mosel Lions kerete, már is mondom a részleteket, a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Májusban 507 millió euróval nőttek a nemzetközi tartalékok, és a Magyar Nemzeti Bank honlapján pénteken megjelent előzetes adatok szerint 61,14 milliárd eurót tettek ki. A tartalékok ezzel május végére közel 11 milliárd euróval emelkedtek a tavalyi év végi, és közel 15,5 milliárd euróval az egy évvel korábbi szintjük fölé. Májusban az arany tartalékok értéke 247 millió euróval, több mint 13 milliárd euróra csökkent. A készpénzben, betétekben, értékpapírokban fekvő devizaeszközök értéke 695 millió euróval 42,15 milliárd euróra nőtt. Néhány nappal ezelőtt elkészült Komáromban a Jókai gimnázium előtti zebra átfestése. A gimnázium kezdeményezte, hogy tegye az önkormányzat még biztonságosabbá az átkelést az iskola előtt. Most a zebra rendhagyó, ám figyelemfelkeltő piros alapot kapott, azon láthatóak a fehér sávok. A Tárti Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár minden fúvó zenét kedvelőt és táncolni szeretőt június 7-én, azaz vasárnap délután 5 és este 8 óra között a Tárti Kultúrházba. A Polka Partin fellép a Tárti Német Nemzetiségi Fúvó Zenekar, a belépés ingyenes. És végezetül helyi sport, az MVM Mosel Lions drámai csatában harcolta ki a bemaradást a férfi NB1 A csoportjában. A sorsdöntő play-out mérkőzés hősei közül azonban többen is távoznak, ezt jelentette be az oroszlányi klub. A keretből összesen 10 játékos távozik a szezon végeztével, így a kosárlabda csapat komolyan átalakul a nyári időszakban. Elhagyta a csapatot az a Rudy Williams is, aki az alapszakaszban a csapat legeredményesebb játékosa volt, közel 21 pontot átlagolt a mérkőzéseken, 188 pontot szerezve.
0: Időjárás.
1: Kellemes meleg idővel indul a júniusi hétvége. A délutáni órákban 26-28 fok körüli hőmérséklet várható. Sok napsütéssel, míg helyenként átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kis gáz, kuplung, indulhatunk! Autós hírek, tesztek, tippek, aktualitások. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Tartjuk a sebességet.
4: Sok szeretettel köszöntelek titeket, ez itt a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. A mai adásunkban szó lesz a Volvo és a Google kapcsolatáról, egy olyan autóról, ami elolvassa a parkolótáblákat. Budapesten vége az ingyenes parkolásnak, sőt dupla díj jöhet a nehezebb autók számára. Érkezik majd egy kis körültekintés a Volkswagen osztabrücki üzeméből, illetve beszélünk a kínai márkák árnyomásáról is. Ezen kívül pedig jön egy nagyon megosztó téma, mert hogy az idősebb sofőrök számára akár kötelező tesztek is jöhetnek. Hamarosan ezekkel a témákkal folytatjuk. Ez a Tempomat, tartsatok velünk!

0: sebesség stabil, a tartalom friss. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: A múlt héten a technológiai világ egyik legizgalmasabb autós bejelentése érkezett. A Google I.O. konferencián a Google és a Volvo bemutatta a Gemini mesterséges intelligencia újabb fejlesztését. A rendszer mostantól képes hozzáférni a Volvo EX60 külső kameráinak képéhez, és valós időben értelmezi a jármű körüli helyzetet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a sofőr megkérdezheti az autóját, hogy leparkolhat-e az adott helyszínen, és a Gemini megpróbálja leolvasni a táblákat, az időkorlátokat, az engedélyeket és a töltési szabályokat. Nem egy extra kijelző, nem egy új menü, hanem egészen egyszerűen megkérdezzük, az autó pedig válaszol, pont mint a Knight Riderben. A Volvo EX60 az első modell, amelybe a Google Gemini közvetlenül be van kötve. Természetes hangvezérlést tesz lehetővé, amellyel a járművet kérdezhetjük mindenről. A tetőfedél nyitásától a naptárunk következő eseményéig vezető útvonal becsült idején át szinte mindenen keresztül. A Gemini szolgáltatása 2020-ig visszamenőleg gyártott számos Volvo modellre is elérhető lesz szoftver frissítéssel. Ez pedig azt jelenti, hogy nem csak az EX60-as vásárlói élvezhetik majd, hanem rengeteg már most meglévő Volvo tulajdonos is. Az autóipar és a mesterséges intelligencia összeavadása tehát már nem a jövő, hanem az abszolút jelen.

0: Motor beindít, rádió bekapcsol. Ez a Tempomat. Autós hírek, tesztek, tippek. Tartjuk a sebességet.
1: Fontos változás közeledik, amely sok autóst érinthet, különösen azokat, akik rendszeresen járnak Budapestre. A fővárosi közgyűlés döntésének értelmében 2027. január 1-től megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten, és a 2 tonnánál nehezebb autóknak, köztük sok villanyautónak dupla parkolási díjat kell majd fizetniük. A rendelet nem tesz különbséget a hagyományos belső égésű motoros és a tisztán elektromos járművek között, így a 2000 kg feletti járművek, illetve villanyautók ugyanolyan büntető tarifával számolhatnak, mint a nehéz benzinesek vagy éppen dízelesek. A Magyar Elektromobilitás és Technológia Egyesület azonnal tiltakozott és a rendelet módosítását követeli. Ha de mi minősül nehéznek? Nagyjából minden nagyobb elektromos SUV, a Tesla Model Y, a BMW iX, a Hyundai Ioniq 5 és 6, az Audi Q4 e-tron mind 2000 kiló felett vannak. Az intézkedés a fővárosi és Pest megyei villanyautósok közel 20%-át érintheti. Emellett július 1-től már idén eltűnnek az utcai parkolóautomaták is Budapest utcáiról, így aztán megszűnik a készpénzes parkolás lehetősége is. Mindenképpen érdemes egy mobil applikációval, vagy legalább egy mobiltelefonnal SMS-ben készülni, hiszen mostantól majd csak

0: Night Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
5: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a Nox. Látványos show, fergeteges lágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
6: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású Nox koncert,
5: majd hajnalig tartó afterparty következik. Ne maradj le! Nox!
6: Június 13-a, Komáromi Erőd.
5: Találkozzunk ott.
6: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kapcsolj velünk újra sebességbe! Folytatódik a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.

0: A sebesség stabil, a tartalom friss. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Üzemlátogatással folytatjuk, de tulajdonképpen az autóipar válságának talán legdrámaibb fejezetéről beszélünk. A Volkswagen történelmi osznabrücki üzeme, ahol egykor csomó modell készült, előre haladott tárgyalásokat folytat az izraeli Rafael Advanced Defense System vállalattal, hogy a jövőben katonai rakéták alkatrészeit, köztük hajtóműveket gyártson. A 2300 munkavállalót foglalkoztató üzem gyakorlatilag egyetlen modellből, a Volkswagen T-Roc Cabrioletből tartja fenn magát, aminek gyártását jövőre leállítják. A Volkswagennek így vagy új feladatot kell találnia a létesítménynek, vagy éppen vevőt kell keresnie rá. Robbananyagok gyártásáról szó sincs, ám a puszta tény, hogy rakétákhoz készülhetnek itt alkatrészek, radikálisan szakít az autógyártás hagyományaival. A Volkswagennek az üzlet sürgős anyagi forrást és 2300 munkahely megmentését hozhatja, csak hogy a német vezetés ragaszkodik hozzá, hogy az alkalmazott technológia Németországban maradjon, ami persze különféle akadályokat jelentenek.

0: lapomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Hírek, tesztek, tippek. Tartsd a sebességet Bálint Lászlóval.
1: Ritka jó hír az autóvásárlóknak, és ezúttal nem egy konkrét márkáról, hanem egy piaci trendről beszélünk. A kínai márkák árnyomás alatt tartják a hazai autópiacot, részben az árpolitikával, részben finanszírozási megoldásokkal, amelyek egyre több vásárlónak tesznek elérhetővé olyan kategóriákat, amelyekbe korábban nem tudtak belépni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a hagyományos európai és japán márkák kénytelenek reagálni. Vagy csökkentik az áraikat, vagy extra felszereltséggel és hosszabb garanciával igyekeznek megindokolni a magasabb árat. A kínai automárkák részesedése már tartósan 8% fölé emelkedett a magyar piacon, miközben a forgalomba helyezések száma is látványosan megugrott az idei év elején. A kínai autók emellett finanszírozási megoldásaikkal is meglepetést okoznak, 0%-os kamatú hitelkonstrukciók, hosszabb futamidők és magas visszavásárlási értékgaranciák is megjelentek a piacon. Ezek a megoldások korábban főként a prémium európai márkák eszköztárában szerepeltek. Az iparági szakértők szerint a trend az idei év hátralévő részében is folytatódni fog, szóval aki most autóvásárláson gondolkodik, jó időzítéssel nézhet szét a kereskedésekben.

0: ahol a vezetés biztonságos, az infók viszont izgalmasak. Tempomat. Tartjuk a sebességet.
1: Műsorunk végén egy megosztó téma, amelyet sok hallgatónk akár magáénak is érezhet, mert hogy bizony az van, hogy Magyarországon mérlekelik az idősebb járművezetők számára kötelező látás és kognitív alkalmassági tesztek bevezetését. A javaslat egyelőre vita alatt áll, a döntés az természetesen majd később születhet meg ebből, írja a rendőrség honlapja. A háttérben az európai tendencia húzódik, több uniós tagállam már bevezette vagy tervezi az életkorhoz kötött alkalmassági vizsgálatokat. Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács adatai szerint az idősebb vezetők körében magasabb a baleseti kockázat bizonyos kognitív funkciók lassulása miatt, különösen reakcióidő és térlátás terén. A tervezett magyar rendszer egyelőre nem konkretizálódott, sem korhatár, sem vizsgálat formája, sem pedig kötelező ismétlési ciklus nem ismert. Ami biztos, az autószervezetek a bevezetés ellenérvelnek mondván, a jelenlegi orvosi alkalmassági rendszer elegendő szűrés biztosít. Az EU-s nyomás azonban erős, és ha a jogalkotás ebbe az irányba mozdul, az érintett sofőrök számára fontos lesz, hogy időben felkészülhessenek a változásra. Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, az elmúlt egy órában Bálint Lászlót hallottátok. Ha szeretnétek szerepelni a műsorban, mert autós mondani valótok van, netán van valami plusz érdekesség, amit akár szívesen bemutatnátok magatok is, írjatok egy e-mailt az info@forrasradio.hu-ra. A következőkben pedig tartsatok itt a Lerandival. Egy hét múlva újra Tempomat szombat délben. Addig is minden jót kívánok.
0: A mai körnek vége, de a sebesség megmaradt. Szállj vissza egy hét múlva. Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Várdos László utca 1.
3: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
4: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garten Retro Piknik Bajon, az Ördöge van piknik teraszon.
3: Az Ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott.
0: Ez reklám volt.
5: Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
6: Pontban egy óra van, jó napot kívánok! Két naposra húzódott Tataváros önkormányzatának képviselőtestületének soros ülése ezen a héten. Pesti István távozik a Tatai Platántól. Jövő héten programok várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtárban. Már is hozom a részleteket. Ezek a Tatai Krónika hírei a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. A rekordszámú több mint 50 előterjesztés miatt két naposra húzódott Tataváros önkormányzatának képviselőtestületének soros ülése ezen a héten. A képviselők számos a város működését és a tataiak mindennapjait érintő kérdésről döntöttek, a tatai költségvetéstől kezdve a közbiztonságon át a civil szervezetek támogatásáig. A városháza dísztermében a napirendek előtti felszólalások során Mihály József polgármester nyugdíjba vonulásának alkalmából köszöntötte Osgyáni Zsuzsannát, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatokért felelős referensét. A köztisztviselő 1993 óta dolgozott a hivatalban, több mint 20 éve koordinálja a Tata testérvárosi kapcsolatait, és jelentős szerepet vállalt abban a munkában is, amelynek eredményeképpen a város 2013-ban elnyerte az Európa Tanács Európa díját. Az ülésen humán témák között szerepelt a Csillagsziget bölcsöde átszervezése is. A tervek szerint egy mini bölcsöde kialakításával több kisgyermek számára biztosítatnak férőhelyeket. Pesti István távozik a Tatai Platántól, 11 év után befejezi az ottani munkáját. A séf neve összefort a tatai étterem sikereivel, az ő vezetésével vált a Platán Gurmé a magyar vidék első és máig egyetlen két Michelin csillagos éttermévé. Pesti István felidézte, hogy amikor 11 évvel ezelőtt Tatára érkezett, még kevesen hitték el, hogy vidéken is lehet Michelin csillagos éttermet építeni. Mint mondta, a csapattal azonban végig hittek ebben a célban, és sikerült megvalósítaniuk mindazt, amit szakmailag elképzeltek. És végül programajánlat, jövő héten ugyanis programok várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtárban is. Kedden író-olvasó találkozó lesz Cakó Zsófiával, szerda délután kézműves foglalkozás a gyerekkönyvtárban, csütörtökön a Tatai Írónők Egymás Közt címmel Eszes Rita és Hidasi Judit beszélget majd. A rendezvények ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
8: Szép napot kívánok mindenkinek, indítom a mai napot, gyertek, tartsatok velem. Ma is szokás szerint este 8 óráig foglak szórakoztatni titeket, meghozom a legjobb slágereket is természetesen. Ebben az órában kicsit utána eredünk még a hazugságoknak is. Most azonban az óra indul Lola Young-gal, szól tőle a messzi.

És a Pump It, a Taxi 4-nek a betétdala szólt itt a Forrás Rádióban, és hát hamarosan jövök azzal az infóval, hogyan derítsük ki, hogyha valaki hazudik, viszont most még megyünk tovább egyelőre Calvin Harris és Sam Smith közösével, szól a Desire.

0: ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ.

0: is újra.
1: A well, hello és az apró dolgok után pedig nézzük meg, hogy mi az a három kérdés, amivel le tudjuk buktatni a hazugokat. Persze minden helyzet más, szóval nem biztos, hogy beválik, de azért lehet próbálkozni. Az első ilyen, hogy ma kicsit lassan forog az agyam, elmesélnéd Léci még egyszer pontosan, mi is történt? Aki őszinte velünk, ugyanazt a történetet fogja elmesélni, legfeljebb más szavakkal. A sztori nem változik. Aki viszont hazudik, könnyebben belezavarodik majd a saját sztoriába, új részleteket visz bele, vagy ki fog hagyni valamit. Aztán itt a következő kérdés. És aztán mi történt közvetlenül előtte, vagy utána? A hazugságok sokszor csak a fő eseményre vannak kidolgozva és begyakorolva, az előzményekre és a következményekre sokan nem is gondolnak. Így fognak lebukni. A harmadik kérdés pedig a következő. Ki volt még ott veled? Ki tudja ezt esetleg megerősíteni? Ha valaki rögtön védekezni kezd és terel, vagy túl hevesen reagál, az bizony gyanús lehet. Ti még milyen kérdést tennétek fel, hogy rájöjjetek, hogy hazudik-e az a valaki?

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt.
5: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: What's going on, y'all? This is Josh Turk, and you're listening to my new song, Hold On Virginia.
7: Hold On Virginia.
6: On your radio station.
8: Forrás Rádió. Mindig veled.

Justin Timberlake és a What Goes Around Comes Around, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Most pedig egy icipicit körbenézünk, hogy mi a helyzet az utakon. Az M1-es autópályán az Óbarok pihenőhelynél baleset történt, a 43-as kilométernél a Hegyeshalom felé tartókat a pihenőhelyen keresztül terelik, a Budapest felé vezető oldalon, a belső átterelt sávon pedig megállították a forgalmat. Nézzetek körül mindenféleképpen, mielőtt felmentek az M1-es autópályára, hogyha van valami információtok, akkor azt osszátok meg velem, 0620 978 9785-ös. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

Kelemen Kabát, Bani, Curtis és Szabó Ádám közösen meglocsolnálak. Ezt szólt itt a Forrás Rádióban. A mikrofon mögött pedig továbbra is itt Taler Andreát halljátok. Egészen este 8 óráig fogom nektek hozni a jobbnál jobb dalokat. Most megyünk tovább Majestic, The Chameleon Kid és Celine Dion közösével. Ez a Set My Heart on Fire.

Hát a Feketék Fehéren című film óta ez a dal mindig mosolygásra késztet, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Van ezt a Cartontól szólt az A Thousand Miles, és bizony ez volt ennek az órának az utolsó dala is, mert most jön Pisti a hírekkel, információkkal, én pedig majd természetesen utána jövök vissza, és indítom a következő órát ezzel a dallal.

Millás Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra, üdvözlöm Önöket. Fáklyás menetet tartott a Komáromban, Montenegró az Európai Unió tagja lehet hamarosan. Szabics Imre távozott az egyiptomi klubjától, az Al-Ahlitól. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Határokon átívelő fáklyás menetet tartottak a Nemzeti Összetartozás napján Komáromban. A különleges trianoni megemlékezés során a résztvevők az Erzsébet hídon vonultak át. A fáklyás elvonulás látványos és lélekemelő eleme volt, hogy a környékbeli egykor egy vármegyéhez tartozó települések helységnévtábláit hozták magukkal a résztvevők, ezzel is demonstrálva a földrajzi és szellemi egységet. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott dr. Bence Dávid történész. A Budapest-Győr-Hegyeshalon fővonalon több helyen előre tervezett zajjal járó karbantartást végeznek. A vasúti pályán, Tatabányán, Vértesszőlősön és Tatán június 8-ától 13-áig és 17-e és 18-a között éjszakánként 21 órától másnap 5 óráig, valamint június 27-én éjféltől 18 óráig, továbbá június 28-án 18 órától július 4-én hajnal 4 óráig folyamatosan. A munkavégzésekhez kapcsolódóan néhány helyen a vasúti átjárók közötti forgalmat is korlátozzák, így Vértesszőlősön, Tatán, illetve a Tóvároskert megállónál lévő Bajai úti vasúti átjárót is lezárják, kerülni a szomszédos átjárón lehet. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Montenegró készen áll arra, hogy megtegye az Európai Unióhoz történő csatlakozás felé vezető út utolsó lépését, jelentette ki Jakov Milatovic, montenegrói elnök, az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót lezáró sajtótájékoztatón. A politikus hangsúlyozta, hogy országa az uniós csatlakozási folyamat éllovasa a Nyugat-Balkánon, és reálisnak tartja azt a célt, hogy Montenegró 2028-ban az EU 28. tagállamává váljon. És végezetül sport. Szabics Imre távozott az egyiptomi labdarúgó bajnokságban szereplő Al-Ahli másodedzői posztjáról. A magyar tréner korábban az Augsburgnál, a Zürichnél, a Fehérvár FC-nél, az osztrák és a magyar válogatottnál, illetve a Sturm Graznál is dolgozott. Az Al-Ahli novemberben a Zamalek 2-0-ás legyőzésével megnyerte az egyiptomi szuperkupát, az élvonalban pedig bronzérmes lett.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire napos, koranyárias időre számíthatunk. Szombaton és vasárnap is 25-28 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Legfeljebb elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép napot, sziasztok, Pisti köszi a híreket. Vágjunk is bele a második órába, amiben filmes hírek fognak következni. Például szó lesz Tom Hardyról, de hozok infót Tom Hollandról is, meg persze a John Wick házatáján is körbenézünk egy picit. Most azonban egyelőre még zenélünk, az Aura Zane újdonságával indul, ez a Die For Me.

A Gangster világ című sorozat körül most elég nagy a hercehurca. Először az a hír terjedt el, hogy Tom Hardyt kirúgták, mert összezördült a producerekkel, és nem mindig volt könnyű vele dolgozni. Állítólag azonban Hardy a feszült második évad után jelezte, hogy nem szeretne visszatérni a harmadik szezonra. A készítők pedig a pletykák szerint ezek után Colin Farrellt és Idris Elbát is megkeresték lehetséges pótlásként. A Paramount közben állítólag még próbálja megmenteni a harmadik évadot Hardyval, szóval még tovább gyűrűzik az ügy, kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek a vége. Na de most megyünk is tovább, Alok és Bibi Rex a közösével, ez pedig nem más, mint a Deep In Your

Aina Tilki és a Tikitól Live It, ez szólt 2022-ből itt a Forrás Rádióban. Most pedig akkor hozom a hírt Tom Hollanddal kapcsolatban is, aki elárulta, hogy karrierje egyik legkényesebb szakmai beszélgetését kellett lefolytatnia azért, hogy szerepelhessen Christopher Nolan nagyszabású új filmjében, az Odüsszeiában. A Deadline szerint a színész azt nyilatkozta, hogy a projekt forgatása ütközött a Pókember vadonatúj nap munkálataival, ezért személyesen kellett meggyőznie a Sony Pictures vezetését arról, hogy engedjék el egy időre. Holland a GQ magazinnak mesélt arról, hogy amikor megkapta Nolan ajánlatát, rögtön tudta, hogy nem lesz egyszerű összeegyeztetni a két produkciót. A színész végül egészen a Sony Pictures vezérigazgatójáig, Tom Rothmanig vitte az ügyet. Végül beleegyeztek abba, hogy módosítsák a Pókember film forgatási ütemtervét, ami Holland szerint részben Christopher Nolan hírnevének volt köszönhető. Az Odüsszeia egyébként július 17-én, míg a Pókember új fejezete itthon július 30-án fog debütálni. Szóval mindent sikerült összehozni. Meg a következő zenét is jól sikerült összehozni. Megyünk tovább a BWO-val, szól a 16 Tons of

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
3: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges lágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
4: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
3: majd hajnalig tartó afterparty következik. Ne maradj le! NOX!
4: Június 13-a, Komáromi Erőd.
3: Találkozzunk ott!
4: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Luis Capalditól szólt a Forget Me. A John Wick filmek producerei és forgatókönyvírója ellen pedig szerzői jogsértés miatt pert indított J.R. Wicker, amerikai író, aki szerint saját forgatókönyvének elemeit használták fel. A hétfőn benyújtott kereset szerint Wicker azt állítja, hogy a John Wick és annak folytatása feltűnően és lényegében hasonló az általa írt Blood for Escobar című forgatókönyvhöz. A kereset szerint mindkét történet középpontjában egy középkorú, özvegy ex-bérgyilkos áll, akit akarata ellenére visszahúznak a bűnözői alvilágba. A főhős ezután megállíthatatlanná váló bosszú hadjáratba kezd, miközben egy nemzetközi titkos bérgyilkos szervezettel is szembe kerül. Wicker legalább 10 millió dollárnyi részesedést követel a filmek bevételeiből. A perben alperesként szerepel a John Wick producer cége, a forgatókönyvíró Derek Kolstad, valamint a forgalmazó Lionsgate is. A stúdió egyelőre nem kommentálta az ügyet. Az egyik legfontosabb párhuzam egyébként a két forgatókönyv között, hogy mindkét történet egy otthoni támadással indul, amely során a főszereplő háziállatát megölik. A tragédia után a főhős előveszi otthon elrejtett fegyverkészletét, majd egy éjszakai klubban veszi fel a harcot az ellenfelével. Nos, ez valóban a John Wick története, hát majd kiderül, hogy mi lesz ennek a pernek a vége. Az viszont azonnal kiderül, hogy melyik dallal megyünk tovább, ez nem más, mint Whitney Houston és Enrique Iglesias közöse, a Could I Have This Kiss Forever?

Elértünk az óra végéhez, ami azt jelenti, hogy át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, mert hozza a híreket, információkat. A következő órát pedig majd Kaigo és Éva Max közösével fogom indítani. Ez lesz a Whatever. Mutatom!

0: A tévémoci nem hoz lázba, míg este is pörögné. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garten Retro Piknik Bajon, az Ördöge van piknik teraszon.
2: Az Ördöge van piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
2: Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Tali ott.
4: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán június 12-én este. A koncert előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 3 óra. Üdvözlöm Önöket, vendégmunkásokat érintő döntéseket hozott a kormány. Környezet és állatvédelmi családi nap lesz Tatabányán. Tovább jutott a magyar női labdarúgó válogatott. Már is mondom a részleteket. Ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból mostantól nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások, számolt be Szondi Vanda kormányszóvívő a kormány csütörtöki üléséről, és hozzátette, hogy a kormány hosszú távú megoldást keres, és miután a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de jelenleg is folyik ezzel kapcsolatban a felülvizsgálat. Azok a vendégmunkások, akik jelenleg is itt vannak Magyarországon, azok ettől függetlenül ugyanúgy kérvényezhetik a munkavállalói jogosultságuk meg. A világ dollármilliómosainak száma 7,9%-kal 25,3 millióra emelkedett tavaly, áll a világ egyik legnagyobb pénzügyi tanácsadó cégének éves jelentésében. A World Wealth Report szerint a dollármilliómosok együttes vagyona 5 éve leggyorsabb ütemben 8,7%-kal 98,3 ezer milliárd dollárra emelkedett 2025-ben. Csupán mindegy 1%-uk 250 ezeren tartoznak a legbelsőbb körbe, az ultramagas nettó vagyonnal rendelkezőkébe, akiknek a vagyona meghaladta a 30 millió dollárt. Övék az összes milliómos vagyonának a 34,8%-a. Környezet és állatvédelmi családi nap lesz Tatabányán, a bánhidai lakótelepen, a Szánkózó dombnál. Június 7-én, vagyis most vasárnap délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket. Többek között polgárőr technikai bemutatóval, ugrálóvárral, íjászattal, kutyás programokkal, gyermekprogramokkal és bográcsozással. És végezetül sport, a magyar női labdarúgó válogatott tovább jutott a világbajnoki selejtező első szakaszából, mivel az utolsó előtti fordulóban pénteken 2-1-re nyert Azerbajdzsánban. A meccs elején Csányi Dia szerzett vezetést, és bár a 74. percben Kanim Asadova egyenlített, a 85. percben Nagy Vanessa találata eldöntötte a találkozót. A magyarok fölényét bizonyítja, hogy 16 kapura lövésük volt, a hazaiaknál viszont mindössze 3. Ezen a mérkőzésen tért vissza a nemzeti csapatba Zeller Dóra, aki tavaly áprilisban a finnek ellen sérült meg súlyosan. A jövő évi brazíliai VB-re az európai selejtezők a két körös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Abban a szakaszban már az A divízióból érkező ellenfelek várnak a magyar válogatottra, a világbajnokságra 11 európai válogatott jut ki, illetve további egy interkontinentális selejtezőt játszhat.
0: Időjárás.
1: Kellemes meleg idővel indul a júniusi hétvége. A délutáni órákban 26-28 fok körüli hőmérséklet várható, sok napsütéssel, míg helyenként átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, mártírokutya 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig köszi a híreket. A következő órában szó lesz arról a tetkó trendről, amit a milleniálok rejtegetnek, meg persze hozom a jobbnál jobb dalokat is. Szóval az óra indul, ahogy előző óra végén ígértem, Kygo és Eva Max közösével, ez pedig a Whatever.

volt Christina Milian-től a When You Look At Me itt a Forrás Rádióban, és bizony hamarosan kiderül, hogy melyik az a tetkó, amit még a beköszönésnél emlegettem, amit a milleniálok rejtegetnek. Viszont most még egyelőre megyünk tovább Galantis, David Guetta és Little Mix közösével, ez pedig nem más, mint a Heartbreak Anthem.

Ez a Forrás Rádió, az imént pedig a New Level Empire-től szólt, az áthajózhatnánk. És bizony, állítólag visszatér a divatba a milleniálok által jól ismert tetoválás, ami az elején menőnek számított, aztán hirtelen ciki lett és rejtegették. Na, kitaláltátok már, hogy melyik ez? Bizony, nem más, mint a derék tetoválás. A Z generáció emeli ezt új szintre. Adam Turley tetováló művész szerint a derék tetkó most a 19 és 27 évesek körében tér vissza igazán. Elsősorban még mindig sok a pillangó, a virágminta és a törzsi motivumokra hajazó dizájn, de az új verziók sokkal finomabbak, kisebbek és részletgazdagabbak. A mai verziók sokkal inkább már apró feliratokból, égi szimbólumokból és minimalista vékony vonalas mintákból állnak. A tudjuk minek csúfolt tetoválás náluk egyébként az önkifejezés eszköze lett, inkább, és átformálták a női erő, valamint a személyes stílus egyik jelképévé. Nos, akkor elő azokkal a derék tetoválásokkal, milleniálok. Most pedig megyünk tovább Florida és Szia közösével, ez a Wild Ones.

0: szombatestét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kylie Minogue 2002-es slágere a Love at First Sight, ez szólt itt a Forrás Rádióban. A folytatásban pedig hamarosan érkezik majd Oliver Haldens, Gregor Salto és Anne Brun közöse a Can't Stop Playing. Most pedig indul Gwen Stefani-tól a Let Me Reintroduce Myself.

és a halott pénz közöse az Emlékszem Sopronban, egy igazi fesztivál himnusz itt a Forrás Rádióban. Most viszont egy icipicit körbenézünk, hogy mi a helyzet orvos meteorológia szempontból. Hát van egy jó hírem, a frontérzékenyek fellélegezhetnek, viszont a nagy napi hőingás miatt ingadozhat a vérnyomás és szédülés is jelentkezhet. Egyeseknél fejfájás, migrén, tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság is előfordulhat. Úgyhogy ha esetleg ezeket a tüneteket tapasztaljátok, akkor emiatt van. És akkor nézzük, hogy mi a helyzet az allergiát okozó növényekkel. Hát egyelőre magas szinten semmi nincs, közepes szinten vannak a pázsitfűfélék, a csalánfélék és a gombák. Nos, remélem, hogy azért jól vagytok, és ha itt vagytok velem, akkor arra számíthattok, hogy a továbbiakban is a legjobb slágereket hozom nektek. Alexandra Stan és Fall Lover közösével fogunk tovább menni

és a Say It Right fogja zárni ezt az órát, mert most én ellépek egy pár perc szünetre, amíg Pisti elmondja a híreket, információkat, utána pedig jövök vissza, és indul az óra ezzel a dallal.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornó Graszt, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Tökéletes látást szeretne? Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most. 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra. Üdvözlöm Önöket, szép szombatot kívánok! Az MNB szerint nőttek a nemzetközi tartalékuk májusban. Komárommal átfestettek egy zebrát, jelentősen átalakul az MVM Moss Alliance kerete. Már is mondom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó Istvánt hallják. Májusban 507 millió euróval nőttek a nemzetközi tartalékok, és a Magyar Nemzeti Bank honlapján pénteken megjelent előzetes adatok szerint 61,14 milliárd eurót tettek ki. A tartalékok ezzel május végére közel 11 milliárd euróval emelkedtek a tavalyi év végi, és közel 15,5 milliárd euróval az egy évvel korábbi szintjük fölé. Májusban az aranytartalékok értéke 247 millió euróval, több mint 13 milliárd euróra csökkent. A készpénzben, betétekben, értékpapírokban fekvő devizaeszközök értéke 695 millió euróval 42,15 milliárd euróra nőtt. Néhány nappal ezelőtt elkészült Komáromban a Jókai gimnázium előtti zebra átfestése. A gimnázium kezdeményezte, hogy tegye az önkormányzat még biztonságosabbá az átkelést az iskola előtt. Most a zebra rendhagyó, ám figyelemfelkeltő piros alapot kapott, azon láthatóak a fehér sávok. A Tárti Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár minden fúvó zenét kedvelőt és táncolni szeretőt június 7-én, azaz vasárnap délután 5 és este 8 óra között a Tárti Kultúrházba. A Polka Partin fellép a Tárti Német Nemzetiségi Fúvó Zenekar, a belépés ingyenes. És végezetül helyi sport, az MVM Moss Alliance drámai csatában harcolta ki a bemaradást a férfi NB1 A-csoportjában. A sorsdöntő play-out mérkőzés hősei közül azonban többen is távoznak, ezt jelentette be az oroszlányi klub. A keretből összesen 10 játékos távozik a szezon végeztével, így a kosárlabda csapat komolyan átalakul a nyári időszakban. Elhagyta a csapatot az a Rudy Williams is, aki az alapszakaszban a csapat legeredményesebb játékosa volt, közel 21 pontot átlagolt a mérkőzéseken, 188 pontot szerezve.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire napos, koranyárias időre számíthatunk. Szombaton és vasárnap is 25-28 fok körüli csúcsőmérséklet várható. Legfeljebb elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, köszi, hogy itt vagytok velem, Pisti, neked pedig természetesen köszi a híreket, infókat. És akkor nézzük, hogy miről lesz szó ebben az órában. Hát megnézzük, hogy melyik csillagjegyhez melyik film illik, no meg jönnek a jó zenék is természetesen. Indulunk Rudimental és Khalid közösével, ez az All I Know.

A következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.

Énekes Olivér és a VSV közöse a Nem volt szép, után pedig nézzük meg, melyik csillaggyegyhez melyik film illik. No, ezt nem én találtam ki, hanem a femina.hu oldalon találtam, szerintem vicces lesz, úgyhogy nézzük. A kosokhoz a holdpont, az adrenalina sebesség és a vakmerő döntések miatt. A bikához a bronxi mese, az erős kötelékek a hűség és az emberi kapcsolatok miatt. Az ikrekhez a bájkeverő illik, mert hát ők is képesek 10 különböző életutat kipróbálni, hogyha lenne rá lehetőségük. A rákoknak a Herceg menyasszonya a legjobb filmválasztás, érzelmeket, romantikát és szerethető karaktereket rejt. Az oroszlánoknak az utolsó akcióhőst ajánlják. A nagy belépők a karizmatikus főszereplő és olyan energia miatt, ami mindenkit magához vonz. Aztán itt vannak a szüzek, őnekik az egy becsületbeli ügy a legjobb filmválasztás, a részletek a logika és a megérzés miatt. Hamarosan jön a többi csillagjegy is, viszont most megyünk tovább Jisoo és Zayn közösségével, ez az Eyes Closed.

Ez a Stevie Appleton közös a What a Life után pedig, akkor jön a többi horoszkóp. Nézzük, hogy milyen filmek illenek hozzájuk. Mérleg, hozzátok a Bérgyilkos a szomszédom című film illik, kedvelitek a bonyodalmakat. Na jó, nem, inkább a nyugalmat keresitek, de az sose akar összejönni. Aztán a Skorpióknak a Sebb helyes arcú a legjobb filmválasztás, az erős jelenlét, a szenvedély és a céltudatosság miatt, a Nyilasnak az Air Amerikát ajánlják, a Kaland és a spontaneitás miatt, a Bakokhoz az Ítéletnap illik, mert ők mindig felkészülnek minden lehetőségre, és benne van a túlgondolás is. A Vízöntőknek a Majmok bolygója a legjobb választás, kicsit különc, kicsit filozofikus, és teljesen más perspektívából nézi a világot. A Halakhoz a Csont hülye illik, a kiszámíthatatlanság miatt. Most pedig megyünk tovább Tikivel, szól a When I Get...

0: jöjj nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
1: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges lágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
3: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
1: majd hajnalig tartó afterparty következik. Ne maradj le! NOX!
3: Június 13-a, Komáromi Erőd.
1: Találkozzunk ott!
3: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

Alok Szigala és Ali Goulding közös az All By Myself, ez szólt itt 2022-ből a Forrás Rádióban. Most pedig egy kicsit időutazunk, méghozzá 2002-ig fogunk visszamenni, ugyanis a folytatásban jön a The Underdog Project és a Summer Jam.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Kozma Orsi és Lotfi Begi közös a szartak, kösz, hogy jöttél. A mikrofon mögött továbbra is itt Taler Andreát halljátok, egészen este 8 óráig veletek leszek, és természetesen hozom a folytatásban is a jobbnál jobb slágereket. Jack Jones és Ina Wroldson közösével megyünk tovább, ez a

a vége, fuss el véle, legalábbis ennek az órának mindenképpen, hiszen át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat. A következő órát pedig majd a Maroon 5 indítja az All Night-tal. Mutatom!

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép szombat délutánt kívánok, 3 perc múlva lesz délután 5 óra. Fáklyás menetet tartott a Komáromban, Montenegró az Európai Unió tagja lehet. Szabics Imre távozott egyiptomi klubjától, az Al-Ahli-tól. Már is hozom a részleteket. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Határokon átívelő fáklyás menetet tartottak a Nemzeti Összetartozás napján Komáromban. A különleges trianoni megemlékezés során a résztvevők az Erzsébet hídon vonultak át. A fáklyás elvonulás látványos és lélekemelő eleme volt, hogy a környékbeli egykor egy vármegyéhez tartozó települések helyiségnévtábláit hozták magukkal a résztvevők, ezzel is demonstrálva a földrajzi és szellemi egységet. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott dr. Bence Dávid történész. A Budapest-Győr Hegyeshalom fővonalon több helyen előre tervezett zajjal járó karbantartást végeznek. A vasúti pályán, Tatabányán, Vértesszülősön és Tatán június 8-ától 13-áig és 17-e és 18-a között éjszakánként 21 órától másnap 5 óráig, valamint június 27-én éjféltől 18 óráig. Továbbá június 28-án 18 órától július 4-én hajnal 4 óráig folyamatosan. A munkavégzésekhez kapcsolódóan néhány helyen a vasúti átjárók közötti forgalmat is korlátozzák, így Vértesszülősön, Tatán, illetve a Tóvároskert megállónál lévő Bajai úti vasúti átjárót is lezárják, kerülni a szomszédos átjárón lehet. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Montenegró készen áll arra, hogy megtegye az Európai Unióhoz történő csatlakozás felé vezető út utolsó lépését, jelentette ki Jakov Milatovic, montenegrói elnök, az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót lezáró sajtótájékoztatón. A politikus hangsúlyozta, hogy országa az uniós csatlakozási folyamat éllovasa a Nyugat-Balkánon, és reálisnak tartja azt a célt, hogy Montenegró 2028-ban az EU 28. tagállamává váljon. És végezetül sport. Szabics Imre távozott az egyiptomi labdarúgó bajnokságban szereplő Al-Ahli másodedzői posztjáról. A magyar tréner korábban az Augsburgnál, a Zürichnél, a Fehérvár FC-nél, az osztrák és a magyar válogatottnál, illetve a Sturm Graznál is dolgozott. Az Al-Ahli novemberben a Zamalek 2-0-ás legyőzésével megnyerte az egyiptomi szuperkupát, az élvonalban pedig bronzérmes lett.
0: Időjárás.
1: Kellemes meleg idővel indul a júniusi hétvége. A délutáni órákban 26-28 fok körüli hőmérséklet várható. Sok napsütéssel, míg helyenként átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti, köszönöm szépen a híreket, infókat, és bizony már csak 3 óránk van együtt. Ebben az órában pedig hozok egy nagyon megható történetet, meg szólni fog majd Michael Patrick Kelly-től a Blurry Eyes, viszont a Maroon 5-val indulunk, ahogy előző óra végén ígértem, szól az All Night.

és a Sexy Love 2006-ból szólt itt a Forrás Rádióban, és hamarosan jövök azzal a bizonyos megható történettel is, de most még egyelőre megyünk tovább a Maneskinnel, szól a

Adás, és az Osztriga után már itt is vagyok azzal a megható cuki történettel. Hát nemrég került nekem is a látókörömbe, egyébként ez már egy 2021-es hír. Sziszú kutyus, aki Észak-Karolinában kóborolt, betévedt egy üzletbe, a Dollar Generalba. Minden alkalommal egyetlen konkrét dolog miatt ment be az üzletbe, egy lila színű plüss unikornisért. Az üzletben dolgozók hát kénytelenek voltak bezárni Sziszút, amíg kiérkezik az állatvédő, aki egyébként annyira megszánta a kutyust, hogy megvette neki végül az unikornist, úgyhogy azzal együtt mehetett a menhelyre. Hát én nagyon remélem, hogy már örökbe fogadták Sziszút, mert nagyon-nagyon cuki. Egyébként, ha van kedvetek, keressetek rá.

És akkor a cuki történet után jöjjön egy meghökkentő történet. Felhívást tett közzé a Connecticut-i East Hartford rendőrség, hogy a lakosság segítségét kérje a város egyik parkjában talált színes mókusok miatt. Az egyik bundáját kékre, a másikét rózsaszínes árnyalatúra festették, ismeretlenek. A város állatvédelmi hivatala egy Facebook bejegyzésben azt írta, hogy az állatok a színüktől eltekintve látszólag jól vannak, de a hatóságok szeretnének többet megtudni a velük történtekről. Hát én erre csak azt tudom mondani, hogy szegény mókusok. Meg azt, hogy mi a következő dal. Nem más ez, mint a Hands on Me, Jason Derulo és Meghan Trainor közösen.

New Level Empire, Wolfka és Horváth Boldi közöse, a Te csak így vagy jó, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A folytatásban pedig már megyünk is tovább a Coldplay

Kezdtünk egy újabb óra végéhez, úgyhogy jön Szabó István a hírekkel, információkkal, utána pedig természetesen visszatérek, hiszen egészen este 8 óráig veletek leszek. A következő órát ez a dal fogja indítani.

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garten Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik Teraszon.
2: Az Ördöge van Piknik Teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik Terasz.
2: Baj, Ördöge van Piknik Terasz.
3: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 6 óra. Üdvözlöm Önöket, szép szombat estét kívánok. Vendégmunkásokat érintő döntéseket hozott a kormány, környezet és állatvédelmi családi nap lesz Tatabányán. Tovább jutott a magyar női labdarúgó válogatott. Jövök a részletekkel, a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból mostantól nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. Számolt be Szondi Vanda kormány szóvívő a kormány csütörtöki üléséről, és hozzátette, hogy a kormány hosszú távú megoldást keres, és miután a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de jelenleg is folyik ezzel kapcsolatban a felülvizsgálat. Azok a vendégmunkások, akik jelenleg is itt vannak Magyarországon, azok ettől függetlenül ugyanúgy kérvényezhetik a munkavállalói jogosultságuk meg. A világ dollármilliómosainak száma 7,9%-kal 25,3 millióra emelkedett tavaly, áll a világ egyik legnagyobb pénzügyi tanácsadó cégének éves jelentésében. A World Wealth Report szerint a dollármilliómosok együttes vagyona 5 éve leggyorsabb ütemben 8,7%-kal 98,3 ezer milliárd dollárra emelkedett 2025-ben. Csupán mindegy 1%-uk 250 ezeren tartoznak a legbelsőbb körbe, az ultramagas nettó vagyonnal rendelkezőkébe, akiknek a vagyona meghaladta a 30 millió dollárt. Övék az összes milliómos vagyonának a 34,8%-a. Környezet és állatvédelmi családi nap lesz Tatabányán, a Bánhidai lakótelepen, a Szánkózó dombnál. Június 7-én, vagyis most vasárnap délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket. Többek között polgárőr technikai bemutatóval, ugrálóvárral, íjászattal, kutyás programokkal, gyermekprogramokkal és bográcsozással. És végezetül sport, a magyar női labdarúgó válogatott tovább jutott a világbajnoki selejtező első szakaszából, mivel az utolsó előtti fordulóban pénteken 2-1-re nyerte Azerbajdzsánban. A meccs elején Csányi Dia szerzett vezetést, és bár a 74. percben Kanim Asadova egyenlített, a 85. percben Nagy Vanessa találata eldöntötte a találkozót. A magyarok fölényét bizonyítja, hogy 16 kapura lövésük volt, a hazaiaknál viszont mindössze 3. Ezen a mérkőzésen tért vissza a nemzeti csapatba Zeller Dóra, aki tavaly áprilisban a finnek ellen sérült meg súlyosan. A jövő évi brazíliai VB-re az európai selejtezők a két körös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Abban a szakaszban már az A divízióból érkező ellenfelek várnak a magyar válogatottra, a világbajnokságra 11 európai válogatott jut ki, illetve további egy interkontinentális selejtezőt játszhat.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire napos, koranyárias időre számíthatunk. Szombaton és vasárnap is 25-28 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Legfeljebb elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok, Pisti, neked pedig köszi a híreket, információkat. Már csak 2 óránk van együtt hátra, utána pedig jönnek ide a DJ-k a stúdióba, hiszen kezdődik 8 órától a Saturday Live Session, utána pedig 10 órától a Club Session. Viszont egyelőre még én szolgáltatom nektek a zenét, szóval indul Nico Santos és Fastboy közösen.

Ellie Farben és Majestic közöse a From Disco to Disco elszólt itt a Forrás Rádióban, a mikrofon mögött pedig továbbra is Hittaler Andrát halljátok, de már nem sokáig, még nagyjából másfél óráig, ugyanis utána kezdődik 8 órától a Saturday Live Session, amiben 8-tól Dom Panda érkezik ide a stúdióba, aztán jön Tomás Kutinova 21 órától, 10 órától kezdődik a Club Session, Zimmerer fog benneteket hangolni az esti bulira, utána pedig 11 órától jön szokás szerint Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Én pedig addig is hozom nektek a jobbnál jobb dalokat, szól most a folytatásban Pápai Jóci és Tídeni közöse a Ne Ébresz Fel!

0: Light Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép estét kívánok mindenkinek, gyertek, tartsatok velem még ebben az utolsó órában, de a folytatásban is maradjatok itt velünk, hiszen kezdődik majd 8 órától a Saturday Live Session, utána pedig jön a Club Session, szóval érdemes tényleg velünk tartani. A folytatásban most megyünk tovább Joel Corey és Rita Ora közösével.

Shabuzi és az A Bar Song szólt itt a Forrás Rádióban. Én pedig most el fogok búcsúzni tőletek, viszont elmondom, hogy miért érdemes velünk tartani a folytatásban is. Hát azért, mert 8 órától indul a Saturday Live Session, szóval hamarosan érkeznek ide a stúdióba a Forrás Rádió DJ-i. Este 8 órától Dom Panda fogja keverni a zenéket, aztán 9 órától Tomás Kutinova. 10 órától kezdődik a Club Session, ahol Zimmerer fog benneteket hangolni, utána pedig 11 órától jön szokás szerint Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Maradjatok itt velünk a folytatásban is, én pedig akkor, ahogy mondtam, el is köszönök tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy eddig itt voltatok velem. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok. További szép estét kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok. Közösségi szerepvállalásokért kaptak elismeréseket Tataváros diák önkormányzatának tagjai és mentoraik. Várják a javaslatokat oroszlányvárosi kitüntetéseire. Ismét egészségügyi szűrőnapot szervez a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála kórház tatabányán. A hírperceket Szabó Istvántól hallják 2026. június 6-án szombaton. Kezdünk, jönnek a részletek. Június 25-e és 28-a között rendezik meg idén a Vízzene Virág Fesztivált Tatán, amelynek az öreg tópartja lesz a helyszíne a szokásoknak megfelelően. Besenyei Péter műrepülő világbajnok rádiónknak arról beszélt, hogy a tatai tó felett mindig élmény repülni. Besenyei Pétert hallják.
2: Minden bemutató más és más, függően a helyszíntől, függően a széljárástól, napállásától, egy kicsit a hangulatomtól is. Tulajdonképpen amikor repülőket bemutatod, az egyfajta improvizáció. Hát a klasszikus műrepülelemeket ötvözöm, kombinálom saját egyéni kreációs, kitalációs figurákkal. A tatai tó felett repülni nagy élmény, bár nem a leghálásabb helyszínben szűk, nagyon szűk. Ugye hosszában a tó felett lehetne bátrabban többet repülni, de a közönség nem ott van, hanem az északi végébe, ahol szűk a terület, úgyhogy egy ilyen nagyon kompakt, pörgős programot kell ott végrehajtani. Nincs sok időm repülni egy irányba, hanem rögtön kell kezdeni a figurát, rögtön vissza kell fordulni, hiszen hogyha nem ezt teszem, akkor egy jó közönség már nem fog látni, kettő meg igen kirepülök a tó fölül. Program közben nem a tájat figyelem, hanem az, hogy hol vannak az akadályok, hol vannak a teretárgyak, hogy helyezkedjek a figura, hogy legyen olyan pozícióban, hogy a közönség jól lássa, tehát akkor el vagyok foglalva a programmal, de nyilván vizuális. Tehát semmilyen műszer nem segít, a repülőgépből egyfolytában kifelé nézek, és mint elmondtam, a teretárgyakat figyelembe véve hajtom végre a programot. Ilyen bemutatón sosem repülök olyat, amit nem repültem még, tehát új figurákat nem itt próbálgatom ki. Itt csak azokat repülöm, ami már begyakorlott, nagyon régóta bevált, begyakorlott figurák, de hogy azokat milyen sorrendben, vagy éppen melyik figurát, az mindig a helyszín dönti el, a pillanatnyi szituáció dönti el. Ezért mondtam azt, hogy ez egyfajta improvizáció, hogy amikor az zenész leül, vagy éppen kezébe fogja a hangszerét, és hangulattól függően, közönségtől függően elkezd improvizálni. Ez is ilyesmi.
1: Közösségi szerepvállalásukért kaptak elismeréseket Tataváros diák önkormányzatának, azaz a Tavidőknek a tagjai és mentoraik az első nyári találkozójukon június 1-én. Az ülés vendége volt Komenda Virág, az Európa Tanács helyi és regionális önkormányzatok kongresszusának ifjúsági küldötte. Komenda Virág a tatai fiataloknak mesélt munkájáról, feladatairól, illetve beszélgetett az ifjúsági munka jó gyakorlatairól is. Emellett egyeztetett Risóczki Lilla diák polgármesterrel a Tavidők programjairól és a helyi fiatalok bevonásának lehetőségeiről. A Tavidők nyárindító találkozóján 27-en kaptak elismerést a lassan mögöttünk álló tanévben nyújtott városi és közösségi szerepvállalásukért, általános és középiskolások, valamint mentoraik egyaránt. Antal Csenge, Antal Szabolcs, Balázs Jázmin, Dór Márton, Grépály András Vilmos, Judea Farkas Anna, Kovács Sándor, Majorics Eszter Enikő, Majorics Réka Anna, Mencséri Rozi Kata, Molnár Péter Imre, Nagy Anna Lilla, Németh Alíz, Paulovics Hanga, Pócik Ernő, Risóczki Lilla, Seres Éva, Somogyi Szofi, Tamás Enikő, Tihon Ádám Benedek, Tompa Andor, Vágó Luca, Varga András, Vasas Alexandra, Weiger Péter, Lobenweine Nelli és Téceli Nikoletta. Ezt közölte a tata.hu weboldal. Június 12-én 12 óráig nyújthatók be az ajánlások a díszpolgári címre és az oroszlányért elismerésekre. Oroszlányban a legutóbbi képviselőtestületi ülésen határozat született arról, hogy oroszlány polgárai és civil közösségei javaslatot tehetnek a város idei kitüntetettjeire. A testület díszpolgári címet, aranygyűrűt és díszoklevelet adományoz azoknak, akik kiemelkedően szolgálják a közösséget. Oroszlányváros önkormányzata idén is várja a javaslatokat, tehát a város legnagyobb elismeréseire. A városi kitüntetések célja, hogy méltó módon ismerjék el azokat, akik munkájukkal, közéleti szerepvállalásukkal, vagy példamutató emberi hozzáállásukkal sokat tettek oroszlányért. A helyi rendelet értelmében a képviselőtestület évente egy fő részére adományozhatja az Oroszlányváros díszpolgára címet, emellett két oroszlányért vésetű aranygyűrű, valamint legfeljebb 5 oroszlányért kitüntető díszoklevél is kiosztható. Ajánlást nem csak magánszemélyek, hanem civil és sportszervezetek is benyújthatnak. A beérkezett javaslatokat a Pénzügyi és Humán Bizottság bírálja el, a döntés pedig a júniusi képviselőtestület ülésen születik meg. A kitüntetettek az augusztus 20-ai városi ünnepségeken vehetik át az elismeréseket, ez olvasható Oroszlány honlapján. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság idén is kiemelt figyelmet fordít a motorosok ellenőrzésére a Tarjáni Szerpentinen az 1119-es számú úton. A rendőrség tájékoztatása szerint a tavaszi és nyári időszakban, különösen hétvégéken rendkívül nagy a motoros forgalom ezen a szakaszon, ezért a balesetek megelőzése érdekében rendszeresen ellenőrzik a közlekedők szabálykövető magatartását, valamint a járművek műszaki állapotát. Az akció során 29 motorost vizsgált meg. Az ellenőrzés mérlege szerint egy esetben helyszíni bírságot szabtak ki, nem megfelelő műszaki állapot miatt, egy motoros ellen pedig engedély nélküli átalakítás miatt szabálysértési eljárást tettek, valamint bevonták a jármű forgalmi engedélyét. 2 esetben figyelmeztetést alkalmaztak nem megfelelő műszaki állapot miatt, 3 járművet pedig műszaki vizsgára rendeltek be, emellett közigazgatási eljárás is indult. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a balesetek megelőzése érdekében az elkövetkezendő időszakban is fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a Tarjáni Szerpentinen. A hatóság célja, hogy a népszerű motoros útvonalon minden közlekedő biztonságban érjen haza, írja a dorogimedence.hu. Ismét egészségügyi szűrőnapot szervez a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála kórház Tatabányán. Június 10-én általános állapotfelméréssel, testösszetételmérés és elemzéssel, táplálkozási tanácsadással, lelki egészségszűréssel, mozgásszervi tanácsadással és kézhigiénés gyakorlattal várják a lakosságot a kórházban. A program ingyenes és nem szükséges regisztráció. És végezetül sport, beindult Dorogon az átigazolási piac, már is 5 új játékost jelentett be a futballklub, írja kemma.hu. Pest Erzsébetről 3 játékos is a csapatot erősíti majd a következő idényben, Szál Péter, Sós Bence és Ladányi Gergő személyében. Szál a védelemben lesz bevethető, Sós a középpályán mutathatja meg tudását, míg Ladányinak a támadó sorban lesz szerepe. A vármegyei rivális Komárom VS csapatából is érkezik csatár, ugyanis Sandal Dominik is Dorog teszi át székhelyét. A délkeleti csoport játékasziszt felelősét, Cseszneki Richárdot is sikerült a dorogi klubnak megszereznie, így komoly erősítéssel várják a 2026-27-es szezon rajtját. Önök 2026. június 6-án szombaton a hírperceket hallották Szabó Istvántól. További szép hétvégét, szép estét és jó rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora. A házigazda DJ Hubi. Saturday Live Session. A lemezjátszók mögött Don Panda.
3: Igen, sziasztok, sziasztok, ez itt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió térség egyetlen élő bulindító mix műsora. A mikrofonnál az állandó házigazda, műsorvezető, jó magam, DJ Hubik, Kubik Sándor. Indítjuk is az első élő mix órát, Don Panda a stúdió lejátszói mögött be is készítette a legnagyobb trekkeket. Indítjuk a szombat estét, majd 21 órától érkezik Tomás Kutinova a lejátszók mögé, folytatja majd a legnagyobb progresszív alapozást. A Club Sessionben 22 órától pedig Zimmerer pörgeti majd tovább a hangulatot, addig azonban van 2 csodálatos mix óránk, úgyhogy maradjatok velünk, működnek SMS Viber számunk 0620 978 9785. Hangerőt fel, maradjatok a Forrás Rádión.

0: 21 óráig, és hamarosan folytatjuk a mixelést. 21 órától 22 óráig Tomasz Kutinova érkezik a lejátszók mögé, ő mixeli a legnagyobb progresszív himnuszokat. Várjuk továbbra is az üzeneteket SMS Viber számunkra 0620 978 975. Saturday Live Session, ne felejtsd el, minden szombaton élőben itt vagyunk veletek, jön a folytatás, maradjatok velünk.
1: Ha újra átélnéd a hangulatot, hallgasd vissza a Saturday Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
0: És már is megkezdjük a második élő mixórát, Saturday Live Session a Forrás Rádió szombat esti bulindító mix műsorában. Tomasz Kutinova mixel egészen 22 óráig, hozza a legnagyobb progresszív kedvenceket. Küldjetek nekünk SMS Viber számunkra üzenetet 0620 978 975. 22 óráig itt vagyunk veletek, hangerőt fel!
1: Ez a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora. Most a Saturday Live Sessionben Tomasz Kutinova.

0: És ez volt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió szombatesti élő mix műsora, aminek sajnos a végéhez értünk. Az elmúlt órában Tomasz Kutinova mixére pörögtünk. Jövő szombaton jelentkezünk újra. Köszönjük, hogy ma este is itt voltatok velünk. Akik otthon maradnak, nekik jó pihenést, hallgassátok továbbra is a Forrás Rádiót. Perceken belül jön a Club Session, 22 órától a Zimmerer Tamás mixel nektek egy egész órán keresztül, majd 23 órától érkezik a Sugar Radio Show Robin Schulz legújabb összeállításával, aki pedig bulizni készül itt szombat este révén. Reméljük, nekik kellőképpen meghoztuk a hangulatukat, a kedvüket, akik inkább pedig otthon pihennének, azoknak jó éjszakát. A házigazda, Kubik Sándor, jó magam most elköszönök, találkozunk jövő héten szombaton. Jó éjszakát, ciao, sziasztok!
1: Saturday Live Session! A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig. Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: Today Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns same time next week.
0: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Mindig vele. Hold up, baby, I'm your city.

Nincs piros láb, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs

ezzel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól